voy a

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Enjoy this trip.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Jó reggelt, szabadkai magyar rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.
3: Sötétség kapuja, kifelé

0: Ci copriò nelle liriche. Mi centro con tutta cosa. Diavo del catello, chi lo sa di me. Ci ho così negato, ma che bello il mio cuore.
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1 999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027-igi áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. Megismétlem újra, 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my baby? That went on my thumb. Real nervous, so bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Nosztalgiázzon velünk!
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 70-es évekbe.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak a 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: Közösség,
3: művelődés,
4: oktatás,
3: gazdaság,
4: tudomány,
3: sport.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közöttire. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők. Elfogadta az új igazságügyi, egészségügyi és fiatalokat támogató törvényeket a szerb parlament. A köztársasági képviselőház rendkívüli ülésén összesen 32 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és fogadtak el a képviselők. A parlament több infrastruktúrális beruházásról és hitelszerződésről is határozott, köztük a Srbijagas fejlesztéseivel kapcsolatban. Személyi döntések is születtek, új tagokat választottak különböző közbeszerzési és korrupcióellenes testületekbe. Megnyílt a regisztráció, és elindult a jegyértékesítés az idei év legfontosabb regionális gazdasági eseményére, a Connect & Grow üzleti konferenciára, jelentette be Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Az esemény szeptember 24-e és 25-e között szervezik meg a Palicsi Vigadóban. A regisztráció menetéről, a jegyárakról és a további részletekről a Connect & Grow weboldalán tájékozódhatnak. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztása Csantavéren. A tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintában mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet oszt a lakosoknak. Mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen sem. A zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvízfogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az Apatini Nesdom kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvízfogyasztási tilalom idejére a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén már is 26-27 fokot mérhetünk. Ma és holnap is többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 37 fok körül alakul.
0: Hírműsorok óránként.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Június 26-án pénteken is mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. A szép és a nap az biztosan meg lesz, mert hogy hőségriadó is van, és ez azt jelenti, hogy a hőmérő higanyszála akár a 37 fokot is elérhet így János és Pál napján, ami egyébként az aratás és a zivatarok ideje. Hát az előrejelzés szerint zivatarra még számítani sem lehet, hiszen az egész hétvége csapadékmentes, napos, főként napos lesz, és hajnalban is 20 fok körüli értékeket mérünk, sőt az éjszaka folyamán sem tud túlzottan lecsökkenni a hőmérséklet, és ez bizony megterheli a szervezetünket, vasárnapra akár már 40 fokot is mérhetünk, és majd csak a jövő hét közepén számíthatunk kisebb csapadékra, jelen pillanatban ez az előrejelzés érvényes. Front nincs felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, úgyhogy nem csak az idősek, a gyerekek és a krónikus betegek vannak kitéve egy előttünk álló nehezebb hétvégének, hanem szinte mindenki, úgyhogy aki csak teheti, az tartózkodjon hűvös helyen, hűvösben, vagy vízparton esetleg, hogyha szerencsésebbek. Tervezzenek olyan programokat, amelyek nem éppen a tűző napon való tartózkodást igénylik, hanem valóban árnyékos helyen, akár négy fal között is ki lehet azt bírni, lehet ott is kikapcsolódni, vagy pedig valóban vízparton, hiszen például a Tisza vize is már kellemesen alakul, úgyhogy lehet jókat strandolni, de mindenféleképp vigyázzanak a bőrvédelmére, a szemük védelmére, és arra, hogy fejfedőt használjanak, megfelelő krémeket, illetve hát ne feledkezzenek meg arról, hogy a folyadékbevitel ilyenkor nagyon fontos, ha kell, akkor erőltetni úgy a gyerekeknek, mint az időseknek. Óránként azért többször is elkortyolgatni 2-3 pohár vizet. Távozik ez a szervezetünkből mindenféleképp, de figyeljünk oda, és figyeljünk oda egymásra is. Na és figyeljenek minket, hiszen ma is jó témákkal érkezünk. Így a megszokott tartalmak mellett foglalkozunk majd, hogy a csonthéjasoknak milyen az eladási áruk, és hogy jól termettek az idei évben. Azután a Velencei Bizottság és az Európai Parlament strasbourgi ülése után szerbia-európai útjának helyzetéről is hallhatnak majd a Mérleg Pluszban is, és a Mérlegben is 14 óra után. És egyébként szó lesz még a fogimplantátumról és egyéb pótlási lehetőségekről, hogy a mosolyunk biztosan szép legyen. És Tótfaluba is kapcsolunk, hiszen záró műsorához érkezik egy népzenei tábor. Ennek részleteivel és még több fontos információval várom a hallgatókat az elkövetkező órákban. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédic Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: És hamarosan ismét zene szól, előtte azonban információ, mégpedig közérdekű. Az áramszolgáltató híreivel érkezem. Így ma több településen számíthatnak áramszünetre. Keviben a Kisfalu keleti vezetékén 9 és 10 óra között nem lesz áram. Tornyoson a Fehér utcában és a Nagysoron 11 és 12 között Egyházas Kéren is számíthatnak áramszünetre. A Petőfi Sándor, Maxim Gorki, Dózsa György és Tito Marsal utcában 9 és 11 óra között. Pacséron az Ivololari bár, Nyegos és Lenin utcában 8.30 és 9.30 között, Dusanovóban, a Partizán utcában és a környező területeken 8.50-től 9.50-ig, Radanovácon, a Testvériség Egység körúton 9-től délig, Szabadkán a Csantavéri úton 9.15-től 10.45-ig, a Pacséri úton 11-től 12.30-ig, Oromhegyesen a Nagykoszta utcában és a Kúria település részen 13 és 14 óra között, míg Oroszlámoson, a Gyurály Jáksity utcában, Majdány irányában 12 és 13 óra között számíthatnak áramszünetre. A részletes információt elolvashatják a pannonrtv.com-on.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
10: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
9: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
10: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
9: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
10: A programokon való részvétel ingyenes.
9: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 26-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 33 dinár 03 para, 1 svájci frank 127 dinár 52 para, 1 angol font 136 dinár 19 para, és 1 amerikai dollár 103 dinár 17 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint már is 27 fokot mérhetünk, és egy erőteljes hőhullám csapott le Európára, amelynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömegeket, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grindex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok ott is mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki. Több helyen a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelték el, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 Celsiusos júniusi rekordot. Ez lett a valaha mért legmelegebb júniusi nap az országban. Európa ma a föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget. A korábbi aszályos időszakok miatt ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősíti. Erősítő folyamatot indít el. A szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolákat vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csaknem háromszor gyakoribbá váltak az emberi erek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolákat

És elérkezett az idő, hogy lapszemlézzünk egy kicsit, már is itt van a pénteki magyar szó a kezembe, és annak melléklete az egyik kedvenc mellékletem. Nézzük akkor, hogy miről olvashatunk. Példás összefogás: Csantavéren hétfőig minden lakos számára biztosítanak palackozott ivóvizet. Újra módosították az igazságügyi törvényeket, és megkezdődött a Dombos Fest, erről is még több információról már a címlapon. Tovább tombol a hőség Európában, az elsivatagosodás elleni küzdelemről is olvashatunk. A jövő szakemberei állásbőrzét tartottak az Újvidéki Egyetem technológiai karán, és 110 millió dinár a feldolgozóipar fejlesztéséért. A tartományi titkárság 59 szerződést írt alá a sikeres pályázókkal. Aktív kikapcsolódás minden korosztálynak július 9 és 12 között nyárhangoló fesztivál Palicson, annak programjairól olvashatunk a művelődés oldalon. És hiánypótló Jakobej kiállítás nyílt Szabadkán, mintegy 70 alkotást láthatnak a Szabadkai Városi Múzeumban az érdeklődők. 5000 tonna komposzt évente újabb bevételekhez juthat a regionális hulladékgazdálkodási Kft.

és programok minden mennyiségben. 9 nap a vajdasági vizeken nemzetközi mezőnnyel rajtolt el a Vajdaság vizei regatta. Bejárós nyári tábor Moholon, és megújul a tornyosi iskola épülete. A sport sem marad el, és az RTV részletes sem. Na de akkor nézzük a mai gyógykalauzt, melyben réten nő a csodaszer az Alzheimer kór ellen. Erről olvashatunk, és természetesen magáról a növényről. Elkerülhető a szellemi leépülés? Talán megkapjuk a választ. Nem a séta, nem a kerékpározás, az úszás erősítheti legjobban a szívet. Mi csípet meg? Hát csípés típusi kalauzt kapunk a labban, hogy vajon kullancscsípés, mélycsípés, daráscsípés, hangyacsípése, amit éppen vakarunk. Gyümölcsök a szépségért, a nyár kellemetlen kísérői, nyári megfázás és a klímabuktatói, és utazási trombózis, hogy hogyan kerülhetjük el. Táplálkozás kamaszkorban, együnk krumplit, de hogyan? És nyáron gyűjthető gyógynövényekről is olvashatunk a mai Magyar Szó mellékletében, a gyógykalauzban.

8 óra 48 perckor, a hőmérséklet most már 28 fokos. Ez természetesen a hőérzetünkettől jóval magasabb. A mai nap folyamán 35-36 fok körüli értékeket mérhetünk, sőt helyenként 37 fok is lehetséges, ami azt jelenti, hogy a tűző napon a hőérzetünk 40 fok feletti lesz. Úgyhogy, mivel hőségriadó is van, és nagy meleg is van, hát ne a tűző napon tartózkodjanak, ha csak tehetik, és főleg ne a legnagyobb melegben. Mindenféleképp figyeljenek oda a folyadék utánpótlásra, bár nincs front felettünk, a fokozódó hőség határozza meg a mai helyzetet is, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, sőt, hőgutát is kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és hát egyáltalán ajánlott nem a tűző napon lenni. Erősítsék immunrendszerüket továbbra is, fogyasszanak sok-sok friss gyümölcsöt és zöldséget, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre is. Ne feledjék, ebben segítségünkre lehet a görögdínye, amely hűsítő, és természetesen sok-sok folyadékot tartalmaz, és hogyha lehűtjük, akkor nagyon jól tud esni. A folytatásban hamarosan hírek, majd a következő órában rövid mérleg, és egy kis gyümölcs utána járással jövünk, hiszen idén jól termett a csonthéjasok, jól teremtek, termettek, és róluk is beszámolunk.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnotron.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanovic Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közöttire. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők. Elfogadta az új igazságügyi, egészségügyi és fiatalokat támogató törvényeket a szerb parlament. A köztársasági képviselőház rendkívüli ülésén összesen 32 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és fogadtak el a képviselők. A parlament több infrastruktúrális beruházásról és hitelszerződésről is határozott, köztük a Srbijegas fejlesztéseivel kapcsolatban. Személyi döntések is születtek, új tagokat választottak különböző közbeszerzési és korrupcióellenes testületekbe. Megnyílt a regisztráció, és elindult a jegyértékesítés az idei év legfontosabb regionális gazdasági eseményére, a Connect & Grow üzleti konferenciára, jelentette be Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Az esemény szeptember 24-e és 25-e között szervezik meg a Palicsi Vigadóban. A regisztráció menetéről, a jegyárakról és a további részletekről a Connect & Grow weboldalán tájékozódhatnak. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztása Csantavéren. A tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintában mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet oszt a lakosoknak. Mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen sem. A zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvízfogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az Apatini Nesdom kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvízfogyasztási tilalom idejére a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén már is 26-27 fokot mérhetünk. Ma és holnap is többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 37 fok körül alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Csak a legfrissebbek.
9: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
14: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
12: Reklámot hallottak.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. És a Mozaik második órájába léptünk, június 26-a van, Szent János és Pál napja, az aratás és az ivatarok ideje. 26-án, hát két kevésbé ismert, de annál jelentősebb szentet ünnepel az egyház, akiket a néphagyományban nem csak vértanúként, hanem az időjárás különleges patronusaiként is tiszteltek. A nap egybeesik az aratás kezdetével, ugyanakkor gyakoriak ilyenkor a hirtelen lecsapó pusztító nyári zivatarok. Nem véletlen, hogy a termőföld és az égboltozat találkozása kapott ezen a napon különös hangsúlyt. Hát nem valószínű, hogy a mai napon záporok, zivatarok keletkezhetnek, hiszen az előrejelzés szerint magas hőmérsékleteket fogunk mérni, szinte felhőtlen égboltot tapasztalunk, és megközelíti a 40 fokot a hőmérő higanyszála, holnap pedig el is érheti a 40 fokot, úgyhogy nagyon vigyázzanak magukra és tartsanak velünk, mert ebben az órában foglalkozunk a csonthéjasokkal, illetve a rövid mérlegben a Szerbia-európai útjának helyzetéről lesz szó.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Még mielőtt a következő témával foglalkoznánk, egy közérdekű információt azért muszáj elmondanom. A Pátriánál hatalmas baleset történt, a helyszínen is tart. Kérem önöket, vezessenek óvatosan, és vigyázzunk egymásra. Ez vonatkozik a gyalogosokra is, és mindenkire, aki részt vesz a közlekedésben, mert sokszor pont a gyalogosok, illetve kerékpárosok azok, akik nem néznek szét, mielőtt átmennének az úttesten, és hát sajnos az autósok is sokkal gyorsabban vezetnek a kelleténél. Ebben a nagy kánikulában, amikor hőségriadó is érvényben van, fokozott veszélynek vagyunk kitéve, hiszen nagy hőmérséklet az, ami a szervezetünkre kihat, ilyenkor figyelmetlenebbek, bágyattabbak is lehetünk. Inkább induljunk el időben, vagy jóval korábban, de közlekedjünk óvatosabban, lassabban is vigyázzunk egymásra. Többet és gyorsabban kellene a szerbiai képviselőháznak dolgoznia, amennyiben ütemesebbé szeretné tenni az ország uniós csatlakozását, vélik az európai illetékesek, ugyanis Strasbourgban az Európai Parlament és Szerbia közötti stabilizációs és társulási egyezmény végrehajtásával foglalkozó parlamenti vegyes bizottság ülésén az a vélemény alakult ki, hogy Szerbia stagnál az európai integrációs folyamatban. Tény, hogy nem nyitottuk meg az új klasztert, azonban a vita ezúttal már valóban az aktuális kérdések körül forgott, emelte ki rádiónknak Kovács Elvira, a köztársasági képviselőház Európai Integrációs Bizottságának elnöke. A riporter Szabó Hangya Teréz.
5: Volt egy nyugat-balkáni csúcs divatban, és a jó hír, hogy Szerbia elnöke is ott volt. Egyrészről meg a nyugat-európai vezetők, meg egyébként is az európai vezetők, és a jó hír, hogy ők gyakorlatilag elsősorban Montenegrót akarták megdicsérni, tehát ez egy nagy elismerés Montenegró számára, hogy ott volt, és hogy Montenegró gyakorlatilag már a belépés küszöbén áll, tehát a napokban lezártak még néhány fejezetet, és szerintem minden bizonnyal 2028-ra befejeződik a ratifikáció is, és tehát Montenegró teljes jogú tagállam lesz, illetve Albánia esetében is történtek konkrét előrelépések, mármint Albánia is megkapta. Tehát olyan irányba halad már, hogy lezárhat néhány fejezetet, és ami még ennél nagyobb újdonság, hogy Montenegró, illetve Ukrajna esetében is megtörtént az első, tehát az alapok klaszter megnyitása. És nagyon sok minden történik a háttérben Észak-Macedóniával, tehát azon dolgoznak, hogy ott is konkrét előrelépés történjen. Mindez azt bizonyítja, hogy a bővítés politikát az Európai Unió napirenden tartsa, és konkrét eredményeket akar. Ezért jutottunk végre oda, hogy tehát Szerbiának is ki kell használnia ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, és a napokban nagyon sok tárgyalása volt ugye a házelnöknek, illetve más politikusoknak, a kormányfőnek, a miniszternek, és nem utolsó sorban nekünk is parlamenti szinten, ami hát ilyen optimizmusra adhat okot, tehát én továbbra sem merem megjósolni azt, hogy most július végén, vagy mikor lesz fejezetnyitás, de Szerbia sohasem állt közelebb ahhoz, hogy végre megnyissa azt a hármas klasztert, mindössze 3-4 dolgot kell teljesíteni ezekben a hetekben, és azért van folyamatban a szerbiai képviselőház ülése, amelyen az igazságügyi törvényeket módosítjuk, tehát ezt megelőzően volt a házelnök, és jó magam is jelen voltam Velencében, a Velencei Bizottság ülésén. Ez a folyamat is egy igen hosszú, ugyanis idén januártól fönnáll a probléma, tehát mi, mármint a szerbiai képviselőház sajnos közvita nélkül fogadta el ezeket a törvényeket, több tagállam, maga a bizottság is rámutatott, hogy ez nagyon nagy probléma, gyakorlatilag Szerbia ezért nem tudott lehívni újabb pénzeszközöket, de megígértük rögtön, a házelnök február elején, február 10-én kérte a Velencei Bizottság véleményét, kaptunk is egy sürgős véleményt áprilisban, és mivel most júniusban volt a Velencei Bizottság plenáris ülése, most elfogadták ezt a végső véleményt, és ezzel összhangban végre megjelentek a módosítások, parlamenti eljárásba kerültek, és folyamatban van a parlament ülés, tehát ez az első nélkülözhetetlen föltétele annak, hogy a Szerbia ezt módosítsa most, és ez meg lesz. Illetve május végén a szerbiai képviselőház elfogadott 4 választási törvénymódosítást, amelyek az ODIR ajánlások alkalmazására vonatkoznak. Még 2 vár tőlünk az Európai Bizottság, ezek is a napokban, én remélem, hogy most már napok kérdése, parlamenti eljárásba kerülnek. Az ODIR végső véleményét várjuk erre a 2 törvény tervezetre, javaslatra, illetve a 3. föltétel, meg kell választanunk a REM tanács tagjait. Ha ezt a 3 föltételt teljesíti Szerbia, és szerintem reális esély van erre július közepéig, akkor bizony meg lesz végre a klaszternyitás.
1: Ez azt jelenti, hogy az uniós lendület átragadt úgymond a szerbiai parlamentre is, és nagyban dolgozik. Nem mennek el még nyári szabadságra, ugye?
5: Általában az a gyakorlat, hogy augusztus elején megyünk hivatalosan szabadságra. Én őszintén jobban örülnék, ha még többet üléseztünk volna, mert azt is el kell mondani őszintén, hogy hivatalosan márciustól május végéig van az úgynevezett rendes tavaszi ülésszak, mi nem üléseztünk túl sokat. A házelnök ezt azzal magyarázza, hogy tehát vártuk a Velencei Bizottság végső véleményét, amint az elfogadásra került, ezt alkalmazza Szerbia, illetve a választási törvények kapcsán is vártuk, mert néhány 3-4 véleményt küldött az ODIR, tehát az ODIR végső véleményét, hogy azzal összhangban, tehát minden egyes módosítás azzal összhangban legyen. Ugyanakkor az Európai Unió, tehát nem csak már, mint a mi csatlakozási folyamatunk, nem csak a 3-as klaszterről szól, ez egy igen összetett folyamat, és nagyon sok törvényt kell még módosítanunk ahhoz, hogy teljesítsük azt, amit az államfő beígért, hogy az idei év végére mi mindennek eleget teszünk. És én örülök, hogy elsősorban az operatív testület munkájának köszönhetően végre összevették a lépést a különböző minisztériumok, és Szerbia elismerte, hogy vannak olyan kötelezettségek, amelyek 2016-7 óta, tehát ismertek, viszont késnek, tehát nem dolgoztak túl sokat bizonyos minisztériumok, és késünk, tehát az ütemtervvel, és pontosan ezért most egy csomó törvény tervezet van, ezekről közviták folynak, illetve nagyon sok esetben várjuk még az Európai Bizottság véleményét. Tehát mindegyikre zöld fényt szeretnénk kapni, sőt van olyan is, ami parlamenti eljárásba került, tehát ezért ülésezik az Integrációs Bizottság aránylag sűrűn, lassan a 40. ülésünk lesz, hogy mi mindig ellenőrizzük hivatalosan, tehát hogy a törvények összhangban vannak-e az uniós jogszabályokkal. Úgyhogy szerintem ülésezhetünk, tehát most is folyamatban levő ülésen több napi rendi pont van, de elsősorban az igazságügyi csomag a legfontosabb, ugyanakkor van szervátültetési és más törvények. Úgyhogy amennyiben ezek parlamenti eljárásba kerülnek is, tehát nem jó a sürgősségi eljárás sem, 15 napot kell várni, szerintem a június vége, az egész július akár munkával telhet, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a terv, és hogy szoktuk, és általában augusztus 5-től van a képviselőház nyári szabadságon, de nem túl sokáig, szerintem szeptember közepéig legkésőbb, és akkor is lehet folytatni a munkát. Az most egy másik kérdés, hogy Szerbiában lesznek-e, vagy milyen választások. Én, mivel legutóbb Strasbourgban jártunk a vegyes bizottságon, tehát az Európai Unió és Szerbia közötti stabilizációs és társulási egyezmény alkalmazásával foglalkozó vegyes bizottságon, én ott is azt mondtam, hogy én őszintén remélem, hogy nem lesznek most parlamenti választások is, így például a szeptembert, illetve az év, tehát októbertől kezdődik a őszi rendes ülésszak, azt is törvényhozással tölthetnénk, ha rendszeresen ülésezne a parlament, akkor akár teljesíthetnénk is ezt az elvárást, hogy az uniós követelményeknek megfelelően ismert az ütemterv, tehát Szerbia fölgyorsíthatná ezt a törvényhozási folyamatot, és szerintem ez a terv.
4: Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban további részleteket is hallhatnak a mai mérlegben a 14 órai hírek után.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
2: Retro zenefüleinknek.
3: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
4: A 80-as
2: a 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Ebben a nagy melegben nagyon jól esnek a lehűtött, finom, friss gyümölcsök, legyen az barack, dinnye, cseresznye vagy megy. Idén jól termettek a csonthéjasok, ami az eladási árukban is tükröződik. Az érésük folyamatos, így a vásárlók mindig friss gyümölcsökkel találkozhatnak a piacokon. Vitkovics Alexander hangfelvétele következik.
3: Itt vagyunk a tejpiacon, még korán van, azért vásárló már akad. Bátori Hermina palicsi termelővel beszélgetünk. Mi minden látható itt az asztalán, és utána majd foglalkozunk egyes csonthéjasokkal.
4: Jelenleg a fő termékünk a cseresznye, ezen kívül van megy is, de van most jelenleg barackom, de zöldféléből uborka, spenót és tök.
3: Milyen áron mozognak a termékek?
4: Hát a sárga, most az őszi barack 100 dinártól 200-250-ig, a cseresznyét adjuk 180 dinárért. A tök 80, spenót 300, savanyú uborkám van, ami kovászolt 300 dinárért.
3: Mit tapasztalt, milyen az érdeklődés a vásárlók részéről, és mikor jönnek úgy napközben a legtöbben, vagy ez nem kiszámítható előre?
4: Hát igen, attól is függ, hogy melyik napon vagyunk, tehát a hétvége mindig erősebb. De akik szeretnék a meleget elkerülni, akkor reggeli órákban megejtik a bevásárlást, de vannak is viszont olyanok, akik 11 óra után gyorsan beugranak, megveszik, ami kell. Hát erősségét tekintve csak a hétvége, ami, de hát hétközben is érik a gyümölcs, tehát hozni kell a piacra.
3: Akkor térjünk rá a csonthéjasokra. Itt láttam, hogy van őszi barack, ugye, mint említette, cseresznye, és ha jól tudom, kajszi is. Hogyan termett idén a csonthéjas?
4: Hát a kajszi baraszra visszatérve, hál' Istennek az idén több év kihagyás után terem, és termett. Hétvégén nekünk volt a korai fajta, most egy kis szünet, és kezdődik a következő. Annak az ára, mivel több van, alacsonyabb is, tehát 100-tól maximum 200 dinárig. Ilyen pálinkába valót hallottunk 60 dinárért, de megtalálható a piacon a nagybali elárusítóknál a behozatali sárga baraszk, az viszont lenyomja az árát. Az őszi baraszk az idén nálunk palicson szépen terem, annyira, hogy meg kellett ritkítani, hogy a fák ne törjönek le. Ugyanúgy a cseresznyére és a megyre is ugyanez az igaz. Igaz, azt ugye ritkítani nem lehet, de bőven van termés. Hát ez megmutatkozik, hogy az idén olcsóbb ez a fajta gyümölcs.
3: És maradjunk még egy kicsit a csonthéjasoknál, mekkora területen gazdálkodnak?
4: Hát a mi gyümölcsösünk egy láncot ölel fel. Ebben vegyesen található a csonthéjasoktól az almatermésűekig minden, tehát úgy mondom, hogy a legkorábbi gyümölcstől a legkisebbi fajtától, azért, hogy mivel piacra adunk el, nem nagyba adjuk el, mindig legyen kínálatunk a piacra, tehát a megy, cseresznye, sárga barack, őszi barack, körte, alma. Hát van ilyen kis nasfolya, piszke, ami még így mellette található, ezeket mind termeljük.
3: És a munkaerőt azt hogyan oldják meg, hiszen hogyha szedni kell, akkor ott nincs mese, azt meg kell tenni, és nem biztos, hogy a család kalákában ezt meg tudja oldani.
4: Nálunk a család végzi a munkát, tehát a fő gyümölcsszedő munkaerő én és anyósom vagyunk, de viszont a fiam, férjem szintén besegít a munkákban minden, nem csak gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, de muszáj, hogy megoldjuk, mivel egyrészt a munkaerő kevés van, másrészt meg nagyon nagy az órabérek száma. Muszáj, hogy megoldjuk, mivel egyrészt a munkaerő kevés van, másrészt

0: drágábbak, jelentősek a költségek, a parkolás, a havidíj, a nappalidíj, de viszont itt a vásárlóerő jóval nagyobb. Megéri azért piacozni, mert nem tudnánk hol eladni a zárunkat, mivel nem nagyba termelünk, tehát nem adjuk át nagyba, és így a kisebb mennyiséget, többfélét muszáj piacon árulni.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

percekkel járunk 10 óra előtt, és nem sokára hír összefoglalót hallhatnak. Előtte azonban elmondanám, hogy rohamosan emelkedik a hőmérséklet, odakint 32 fokot mérhetünk már is, és a mai csúcsértékben 37 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Erre nagyon oda kell figyelni, aki csak teheti, az töltse az idejét hűvösben, árnyékban vagy vízparton. Azok, akik viszont a határátkelőn várakoznak, nekik kitartást kívánok, és remélem, hogy van hűtés az autóban, a járműben, illetve hogy van elegendő folyadék náluk, mert hogy röszke egy horgos egy autópályánál belépő oldalon. A tehergépjárművek sofőrei várakoznak több mint 30 percet. Kitartást kívánunk nekik, és önöktől is várjuk a friss információkat a határról, az utakról, a 066 36 36 33-as SMS számunkra, és ahogy már az óra elején említettem, Szabadkán a Pátriánál volt baleset, a helyszínelés még tart, vezessenek óvatosan és körültekintően.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Sláger gyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A Szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvező eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este Indián találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen névvel indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, az elhunytak száma mára mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról mi is beszámoltunk csütörtökön, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erőségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek ki. Ivica Dačić, szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki Venezuela veszteségének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról.
0: Sport.
3: Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság végső csoportmérkőzései. Az E csoportban meglepetésre Ekvádor 2-1-re legyőzte Németországot, amely ennek ellenére csoport elsőként jutott tovább. A párhuzamos meccsen a papírforma érvényesült, Elefántcsont part sima 2-0-ás győzelmet aratott Curaçao ellen, biztosítva a továbbjutást. Az F csoportban Japán és Svédország nem bírt egymással, egy egyes döntetlen született, a hollandok pedig 3-1-re magabiztosan verték Tunéziát és csoport elsőként végeztek. Japán csoport másodikként fejezett. A D csoportban az Egyesült Államok 3-2-re kikapott a tornától már korábban búcsúzó Törökországtól egy végletekig kiélezett meccsen. Paraguay és Ausztrália viszont unalmas gól nélküli döntetlent játszott egymással. Ma este is érdekes VB meccsek várják a labdarúgás szerelmeseit. 21 órától Norvégia Franciaországgal, még Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán már egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoport küzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G csoportban pedig Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben Egyiptom Iránnal méri összerejét.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 32 fok van, ma is rekkenő hőség várható Vajdaságban. A délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet eléri a 35 fokot, a gyenge légmozgás miatt pedig a hőérzet is magas lesz. Jelentősebb változásra egészen jövő hét szerdán van csak kilátás.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
12: Reklámot hallottak.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Június 26-a van, péntek, János és Pál névnapja, őket illik ma felköszönteni. És már is egy közérdekű információval szolgálnék, ez az áramszolgáltató híre, mely szerint Tornyoson a Fehér Ferenc utcában és a Nagy Sor egy részén 11 és 12 óra között nem lesz áram Egyházas Kéren. A Petőfi Sándor, Maxim Gorki, Dózsa György és Tito Marsal utcában 11 óráig nincs áram. Radanováccon a Testvériség Egység körúton délig nincs áram. Szabadkán a Pacséri úton 11 és 12.30 között számíthatnak áramszünetre, Oromhegyesen a Nagy Koszta utcában és a Kúria település részen 13 és 14 óra között nem lesz áram, míg Oroszlámoson a Gyurály Aksit és a utcában, Majdány irányában 12 és 13 óra között számíthatnak áramszünetre.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőn.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: A Mozaikban foglalkozunk egy picit a ránk nehezedő hő hullámra. Ugye most válik igazán kritikussá az orvos-meteorológiai helyzet az egyre erősebbé váló hőhullámban. Különösen a frontérzékenyek, időjárás érzékeny embereket veszélyezteti leginkább a terhelő hatás, de mindenki számára fontos a megfelelő információ és védekezés a hőhullám egyre veszélyesebb hatásai ellen. A legerősebb felmelegedés napok óta sújtja Európát, és ez a sok halálesettel, hőmérsékleti rekordokkal járó hőkupola fokozatosan fölénk húzódik. Az anticiklonban uralkodó leszálló légáramlatokban száraz a levegő, alig van felhő, ami csökkenteni a napsugárzás rendkívüli erejét és konzerválja, kupola alá zárja a talajszinten megrekedt, egyre forróbb levegőt. Emiatt a nappali felmelegedés a következő napokban 40 fok is lehet, sőt a 40 fokot is meghaladhatja, de a fő veszélyt nem is az egyszeri kiugró rendkívül magas hőmérséklet, hanem a napokon keresztül fennálló folyamatos extrém hőterhelés jelenti. Különösen ott és akkor válik ez súlyossá, amikor már az éjszakai minimális felfrissülésre sem számíthatunk, főleg a városokban, a hétvégén és a jövő hét elején is. Emiatt egyre jobban kimerül a szervezetünk, és a szélsőséges időjárási folyamatokra egyébként is fokozottan érzékeny emberek különösen erősen ki vannak téve ennek a következményeinek. Az állandó terhelés alatt működő keringési rendszerben egyre gyakoribbak a súlyos szív- és vérnyomás panaszok, és ezt egyre nehezebben tudja a szervezet hőegyensúlyát fenntartani. Egyre gyakrabban jelentkezik a hőkifáradás, és amire különösen oda kell figyelni, a könnyen halálos kimenetelű hőgutára. Erre nagyon oda kell figyelni. Akik erős hőterhelésnek tartósan vannak kitéve, és nem tudják ezt rendszeresen hosszabb időre megszakítani, ők különösen veszélyeztetettek. Nagyon fontos kerülni a tűzőnapot, és minden lehetséges módon csökkenteni, hosszabb időre megszakítani a szervezetük hőterhelését. Elengedhetetlen a folyadék utánpótlás, de az izzadással elvesztett só, ásványi anyagok pótlása is igen fontos. Alacsony kalóriatartalmú ételek, italok fogyasztása ajánlott, és mindent tegyünk meg a lehető legjobb alvás minőségünk érdekében, mert a rossz minőségű alvás különösen hozzájárul a szervezet veszélyes kifáradásához. Gondoljunk az állatainkra is, és legyünk nagyon körültekintőek a napi programok tervezésében. Minél inkább késleltessük a szervezetünk veszélyes kifáradását. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk oda egymásra.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TTI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Újabb közérdekű információ itt a Mozaikban. Szúnyogírtás, zent a magyar kanizsa csóka és török kanizsa községek területén. A szúnyogírtási munkálatokat földi és légi permetezéssel zent a itt a Mozaikban. Szúnyogírtás, zent a magyar kanizsa csóka és török kanizsa

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Az önállomása.
1: Ahogy már a napfolyamán többször említettem, nagyon kell vigyáznunk a melegre, hőség riasztást adtak ki a következő 10 napra. A dr. Milán Jovanovics Batut közegészségügyi intézet figyelmeztetnek, hogy június 26 és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők. Egyébként nem csak a magas hőmérséklet okoz gondot, hanem ebben a nagy melegben a pollen termelés is a közepes, illetve magas szinten van. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja közepes, magas, míg az útifűjé és a hársé alacsony és közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, kender, libatop, ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma magas, nagyon magas szintet mutat. Ez főként azokat érinti, akik allergiásak. Vigyázzanak magukra, tudják, a kinti magas hőmérsékletet, hogyha klímáznak akár autóban, akár odahaza, nem szabad túlzott különbséget tenni, tehát nem csökkenthetik le, hogyha kint 37 fok van, akkor bent ne 21 fokot nyomassunk a klímával, hanem körülbelül 26-28 fok az, ami nem okoz gondot, akkora sokkot a szervezetünknek, és csak is óvatosan járkáljunk ki be, ugye a nagy hőmérséklet különbség miatt, mert az is elég nagy problémát okozhat a szervezetünknek, nem csak az egészség, nem csak a beteg szervezetnek, hanem az egészségeseknél is, tehát azért vigyázzunk magunkra. Műsorunk folytatásában, hírek után pedig a fogainkra fogunk majd vigyázni. Megnézzük, hogy milyen utánpótlásokat használhatunk.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Község Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma kerül sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen. A zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvíz fogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az Apatini Násdom kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvíz fogyasztási tilalom idején a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, mára már mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról mi is beszámoltunk csütörtökön, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erőségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városban és városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek ki. Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19 óráig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik.
5: Sport.
6: Közel 80 gyermek vesz részt az idei nyári sportiskolában Magyarkanizsán. Az ötnapos program során a fiatalok több mint 10 a Községi Sportszövetséghez tartozó sportegyesület tevékenységével ismerkedhetnek meg, és számos sportágat kipróbálhatnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket az egészséges életmódra, valamint közelebb hozza számukra a helyi sportéletet. A program a Községi Sportszövetség és a Sport Mindenkinek Egyesület szervezésében valósul meg.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 33 fokot mérnek, ma is rekkenő hőség várható Vajdaságban. A legmagasabb hőmérsékleti érték elérheti a 35 fokot. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, szombaton és vasárnap 36-37 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható.
0: Időjárás.
1: Közlekedés. A mindennapok hírei
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Reklám következik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Mozaiknak eme órájában a fogainkkal, a fogpótlással foglalkozunk. Majd előtte azonban elmondanám, hogy a polisz.hu adatai szerint nincs fennakadás a határátkelőkön. És ha már itt tartunk, akkor július 3-ától a bajmoki határátkelő is éjfélig léphető majd át, tehát 7 és 24 óra között lesz majd nyitva július 3-ától szeptember 6-áig, úgyhogy ez a 7-től 19 óráig tartó üzemidő meghosszabbodik. Ez persze jól fog jönni akkor, amikor túl sokan lesznek a határátkelőkön, hogy ebben a nagy melegben ne kelljen sokat várakozni. Azok, akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést, akik dolgoznak, jó munkát, kitartást, és vigyázzanak magukra, akik pedig odahaza pihennek, nekik jó pihenést. És senki ne feledkezzen meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, ne tartózkodjanak túl sok időt kint a nagy melegben, a tűző napon. Ha mégis muszáj, akkor fejfedő, bőrvédelem, és a szemünkről is gondoskodjunk, és víz nélkül senki ne induljon el otthonról.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Műsorunk folytatásában... Hát egy picit a szánkba tekintünk bele, ugye annak idején a kivehető műfogsor volt az, ami jellemző volt. Ma viszont már itt van opciónak a híd, vagy a fogimplantátum. Szakál Tibor a stúdió vendégem, akit ezzel kapcsolatban kérdezek, köszöntöm.
8: Köszönöm, én is köszöntöm Önöket és a hallgatókat.
7: Hát először is ugye régen volt ez, amit estére kivettek, műfogsor.
8: Föl vannak osztva maguk a fogpótlások, kivehető és fix rögzített fogpótlásokra. Bizonyos esetekben még mindig a mobil kivehető fogpótlás is megállja a helyét, viszont valóban sokkal mélyebb hatása van ugye az életminőségre, és azáltal, hogy letakarja az íjnek a belső a száj bizonyos nagyobb hányadát, ez miatt ugye kellemetlenül érződnek a különböző mozdulatok, és nehezebb beszélni. Maguk az ízek is kevésbé érezhetőek, viszont ezt is hát több millióan megszokták, úgyhogy az is továbbra is egy elfogadott pótlási módszer, viszont a rögzített pótlások azok most már sokkal jobb életminőséget biztosítanak, és amennyiben van elegendő fog, egészséges vagy meggyógyítható, megmenthető fog, akkor arra szoktuk rögzíteni azok az ilyen vivő fogak, vagy pillérfogak, amennyiben nincs lehetőség arra, hogy fogakra készítsük, akkor már léteznek ezek az úgynevezett implantumok, vagy implantátumok, amiket a csontba ültetünk be, általában a titániumból készült, mint ahogy a csípőprotézis is, úgyhogy ez egy megbízható, régóta úgymond letesztelt anyag, amit a szervezet nagyon magas százalékban befogad, és akkor azok, gyakorlatilag azok pótolják magukat a foggyökereket, és akkor arra tudunk onnantól tervezni, hogyha megfelelő számú implantumot be lehet építeni, akkor arra lehet készíteni rögzített fogpótlást, viszont a kevesebb számúnál arra is ilyen kivehető protézist is készíthetünk. Amennyiben a csontsár rendelkezésre, akkor vannak különböző beavatkozások, ami a csontpótlást illeti, úgyhogy manapság már egész magas százalékban megoldható az is, hogy beépíthessünk implantumokat. Vannak bizonyos egészségügyi állapotok, ugye, amikor ez ellenjavalt, de relatív kicsi százalékban.
7: Nekem van egy olyan érzésem, hogy szimpatikusabb a fogimplantátum, mint a híd, mert ugye a hídnál az épp fogakat, ha jól tudom, akkor azt csiszolni kell. Itt pedig, ugye, hogyha csak fogpótlásról van szó, akkor az implantátum megállja egyedül a helyét.
8: Igen, ez nagyon helyes meglátás, és ez miatt, amikor így a különböző megközelítésből próbáljuk a pácienseknek is körülírni, hogy milyen pótlások választhatóak, akkor az implantumok jelenleg a legmagasabb, legminőségesebb pótlások közé tartoznak, úgyhogy például Amerikában ott kötelező elkezdeni a legolcsóbbtól, legegyszerűbbtől, úgyhogy akkor azt mondják, hogy lehet egy fogat is ebben a kis kivehető ilyen klipszel pótolni, ami ugye általában kicsúszan vagy könnyen kiesik, vagy lehet híddal, viszont ott egy bizonyos fokú áldozattal jár, úgymond az egészséges fogból, igen, el kell csiszolni, le kell preparálni egy-két milliméternyi általában a fogzománcot, ezt el kell távolítani, és akkor úgy biztosítani, most már a modernebb anyagok, a fémmentes anyagoknál ott szerencsére kevesebbet is elég elszedni, úgyhogy van, hogy a fél milliméter, vagy még attól is egyes esetekben kevesebb anyagot fog zománcot elegendő eltávolítani, és akkor különböző rögzítési technikákkal, megfelelő cementekkel lehet rögzíteni azokat az egész vékony pótlásokat is, viszont hogyha magát a kihúzott fogat tudjuk úgy pótolni, hogy ne bántsuk a mellette lévőket, szóval magát a gyökeret, ha amennyiben lehetséges pótolni, ezzel az implantummal az a jelenleg a csúcs, a már folyamatban vannak őssejtek és hasonló ilyen még egészen jónak hangzó biológiai módszerek a pótlásra, de ez így a klinikailag a mindennapokban annak még valószínűleg egész hosszú időre lesz szükség, amíg ezt fogjuk tudni alkalmazni. Úgyhogy jelenleg egyértelműen az implantumok azok, amik a legfájdalommentesebben úgymond pótolják a hiányzó fogat.
7: Ez gyakorlatilag műtéti beavatkozás. Hogyan néz ki?
8: Szerencsére most már nem sorolható az ilyen nagyon agresszív műtétek közé. Régebben voltak olyan alakú implantumok, amit egész komoly, akár maxillofaciális sebészek tudtak csak beépíteni különböző kalapácsolás meg hasonló metódusok mellett. Most már elfogadott ez a csavar alakú implantum, ami nagyjából emlékeztethet a simán a mechanikai becsavarásra. Természetesen attól többről van szó, viszont maga a beépítés, amennyiben egy-két fogról van szó, akkor nem agresszívebb a húzásnál, szóval a foghúzás az egy agresszívebb beavatkozás. Helyi érzéstelenítésben történik, az a jó, hogy elegendő csak azt a részt, ahova beépítjük az implantumokat, azt érzésteleníteni, szóval se kell, hogy a fél fej elzsibbadjon, úgymond, és egy, hát úgymond néhány perces procedúra az, amíg preparálva van a csontban egy ilyen kisebb bemélyedés, és abba be van helyezve, be van csavarva ez a titánium implantum, utána pedig van több lehetőség, lehet bevarni, hogy az íny alatt növekedjen, amennyiben esztétikai régióban van, ahol nagyon fontos, hogy rögtön pótoljuk is, és az implantumnak van egy ilyen úgynevezett primer stabilitása, szóval jól kapaszkodik a csontban, olyan minőségű a csont is, hogy lehet rögtön megterhelni, akkor egy kis ideiglenes koronát rögtön lehet készíteni rá, úgyhogy különböző protetikai variációk vannak utólag, de maga a beépítés az egy nem túlontúl időigényes, illetve nem túlontúl megterhelő beavatkozás, szóval egy foghúzás szintjén maga a fölépülés is kb. Egy-két napig kicsit esetleg megduzzadhat az íny az implantum körül.
7: Van olyan egyébként, hogy kidobja a szervezet? Tehát, hogy nem tetszik a szervezetnek?
8: Hát, úgy biológiailag magára a titániumra, vagy magára az anyagra ilyen reakció nem igazán van leírva, viszont vannak olyan helyi faktorok, ugye a szájunkban nagyon sok baktérium él, ahogy ilyen orvosi szlengben mondják, hogy veszélyesebb az emberharapás, mint a kutyaharapás, mivel több baktérium van a szájunkban. Megtörténhet, bármennyire is igyekszünk tökéletesen elvégezni a műtétet, illetve hogy amennyiben, hogyha esetleg bent maradnak valamilyen baktériumok a foghúzás után, vagy bármi gond, mert mindenre nagyon nagy hangsúly van fektetve, viszont így is az összes orvosi beavatkozás, pótlás közül a legsikeresebbek közé tartozik, ilyen kb. 95%-os a világszinten, nekünk így az utóbbi 10 évben kb. 98%-os, szóval van néhány eset, amikor belemegyünk olyan kompromisszumba, hogy például a páciensnek ilyen kezdeti csontritkulása van, vagy magas a cukor, ugye a diabetes.
7: Tehát akkor itt vannak, amik hát igen, kizáró néhány okok lehetnek.
8: Vannak, amik ilyen relatív kizáró okok, valaki például erős dohányosok, szóval vannak különböző megközelítések, szigorúbbak és kevésbé szigorúak. Néhány olyan esetben, amikor például sugárkezelésről van szó, hogyha rossz indulatú daganatok, vagy bizonyos gyógyszerek szedése, mint amilyenek a biszfoszfonátok szintén a rossz indulatú daganatokkal összeköttetésben, azokban az esetekben mellőzzük az implantációs beavatkozásokat.
7: Melyik az előnyösebb egyébként, a híd vagy a fogimplantátum?
8: Hogyha egy egészséges szervezetről van szó, akkor az előfölsorolt okoknál fogva is, szóval, hogy akkor nem kell csiszolni a mellette lévő fogakat. Egy ilyen szóló implantátum az gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy saját fog, szóval maga a tisztítás is sokkal egyszerűbb, akár fogsejemmel könnyebben körül lehet tisztítani. Persze ajánlottak egyéb kiegészítő segédeszközök, higiéniai segédeszközök, mint a fogközi, fogkefelző interdentális, illetve a szájzuhany alacsonyabb fokozaton, szóval nem túl erősen a klórhexidin tartalmú szájvizek használata, ez mind ajánlott, de az a nagy előnye egy szóló implantumnak, hogy ott szépen a természetes fog és az implantum között el lehet vezetni a fogsejmet, át lehet tisztítani, a maga a fogkefe is nagyobb részét éri a magának a korona felszínének, míg a híd esetében az a köztes tag, a hiányzó fog vagy köztes tagok alá könnyebben behúzódhat az ételmaradék.
7: Akkor ezt arra, le kell venni, hát, procedúra.
8: Sajnos a nagy, ami a fogakon készül, azt úgy kell tisztán tartani, hogy ne kelljen levenni, mert azt átvágva tudjuk levenni a fogakról. Az implantumokon szerencsére van olyan megoldás is, hogyha több implantum viszi, akkor van ilyen úgynevezett csavarral rögzített, szóval az is rögzített. Ott a szakember az ki tudja csavarni, le tudja venni és körbe tisztítani. Ugye ez az implantumoknak még egy nagy előnye, míg a fogakon készültet azt úgy kell levágni, azt egészben megvigyázva nem lehet, viszont otthon erre akkor még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ott a hiányzó részen vannak ilyen különböző gyártók által készített ilyen superflossnak, meg hasonló fantázia neveken futó olyan fogsejmek, amik például elvezethetők a hiányzó fog alatt, és akkor van ilyen kicsit szélesebb, puhább, pufisabb részük, amit előre-hátra húzgálva lehet tisztítani, ilyesmit ajánlanak mondjuk rá a fogszabályzó, a rögzített fogszabályzókhoz is, szóval ez több területen használható, de erre is ajánlott, illetve a szájzuhanynak a használata, onnan ki fújni, esetleg a szájzuhanyban nem csak vizet, hanem egy 20-30%-ban valamilyen szájvizet is lehet, vagy klórhexidin tartalmú szájvizet is lehet belekeverni, és akkor azzal átmosva az mechanikailag is tisztítja, viszont vegyileg is van egy kis ilyen kémiai hatása, ami amellett, hogy serkenti a vérkeringést, egy kicsit úgy föl is frissíti, illetve csökkenti a baktériumok számát a híd alatti részben. Úgyhogy ilyen szempontból, amikor egy fogról van szó, akkor ez az úgynevezett szóló korona, az az implantumon is nagyon előnyös, és a fogakon is ugye könnyebben tisztítható. Amikor hídban van összekötve, vannak arra is különböző indikációk, amikor például már a fogágy nem annyira stabil, kicsit mozognak a fogak, akkor, hogyha össze van kötve hídba, ez a saját fogakról van szó, akkor az rögzíti egy kicsit ilyen immobilizáció sínezés, úgyhogy akkor azáltal, mint egy egész, jobban eloszlanak a rágóerők, és akkor így meghosszabbíthatjuk maguknak a gyökereknek, a fogaknak a jelenlétét a szájban. Ez az implantumoknál például, hogyha 6 implantum van beépítve, és arra 12 fog, akkor is közte vannak olyan részek, ilyen köztes tagok, ott szintén rendkívül fontos ez az alapos higiéné, úgyhogy ez egy ilyen kicsit komplexebb megközelítés, nehéz megmondani, ugye mindannyian a sajátunkat szeretjük, ugye, viszont hogyha a sajátunkból nem szeretnénk feláldozni, és a hiányzó fogakat megfelelő ugye csontalap még megvan, illetve pótolható csontalap, akkor egyértelműen az implantumok azok, amik jelenleg elfogadottabb pótlások.
7: Ahhoz, hogy ne kelljen elgondolkodnunk azon, hogy vajon milyen pótlásra van szükségünk, a legfontosabb az a napi higiénia, hogy karbantartsuk fogainkat, a szájhigiénia meglegyen, és akkor már csak ilyen kontrollra kell eljárni a fogorvoshoz, és akkor nagyon sokáig nem kell gondolkodnunk, hogy híd vagy implantátum.
8: Pontosan, ez a pótlás az már a legvégső fázisa az egész történetnek, úgymond, hogyha már kiskortól fogva alapos a szájhigiéné, állandó kontrollok jelen vannak, illetve hogyha sikerül meghallgatni a szakemberek tanácsát a táplálkozást illetően, ami ugye szintén nagyban hozzájárul, ez egyik alappillére úgymond a fogak egészségének, akkor ezt nagy valószínűséggel
7: kihúzható,
8: vagy pedig ugye prolongálható minél későbbre, hogyha nem muszáj, akkor ugye akár megkerülhető része ugye a fogászatnak a mindennapokban.
7: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és köszönöm szépen az információkat.
8: Én is köszönöm szépen a meghívást.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj. Reklám következik.

0: az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: És azért is tartsanak velünk, mert hamarosan híradóval jelentkezünk, majd a megszokott tartalmakkal, és még egy népzenei tábor záró esti programjára is invitáljuk a hallgatókat. Jó vételt!

0: Híradó.
1: Baktériumok voltak a csantavéri vízben, vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán. Éjfélig léphető át a Bajmok-Bácsalmás határátkelő a hétvégéken. Már 235-re emelkedett a halálos áldozatok száma Venezuelában, ülésezett a topolyai KKT. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma kerül sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagykikindai Közegészségügyi Intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában, miközben a sérültek száma meghaladja a 4300-at a legfrissebb hivatalos adatok szerint. Két erős 7,2-es és 7,5-ös erőségű földrengés rázta meg Venezuela északi és középső térségeit tegnap, alig 39 másodperc különbséggel. A természeti katasztrófa kiterjedt károkat okozott az ország több régiójában is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
2: Összedőlt épületek, kettéhasadt föld és pánikszerűen menekülő, megrémült emberek, pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, mentő alakulatok és önkéntesek dolgoznak azon, hogy mindenkit épségben kimentsenek, de a károk mértéke és az áldozatok száma tovább emelkedik. Sorra reagálnak a világ vezető politikusai a venezuelai földrengésre. Az országok együttérzésüket fejezik ki, és segítségüket ajánlják fel a természeti katasztrófa által sújtott dél-amerikai államnak. Az amerikai elnök közösségi oldalán reagált a szerda éjszaka pusztító földrengésre. Donald Trump közölte, hogy mindkét földmozgás hatalmas mértékű volt, és pusztítóan sok halálos áldozatot követelt. Jeremy Lewin, az Egyesült Államok külföldi segítségnyújtásáért felelős államtitkár helyettese közölte, hogy Amerika katasztrófa elhárító csapatokat küld Venezuelába. A brazil elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy kormánya felméri a caracasi helyzetet és segítséget ajánl fel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításához. Salvador elnöke bejelentette, hogy 300 mentő és egészségügyi dolgozó, valamint 50 tonna mentőfelszerelés, gyógyszer és egyéb létfontosságú segélyszállítmány készen áll arra, hogy Caracasba induljon. A szerbiai és magyarországi politikusok is reagáltak. Alexander Vučić, szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurigy, szerb külügyminiszter is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Részvétét fejezte ki Súlyog Tamás, magyar köztársasági elnök is. Facebook bejegyzésében azt írta, megdöbbenéssel értesült a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás.
1: Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter is részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról Szerbia részéről. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvező eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este ingyen találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezés Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen néven indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Daniel Apostolovicsal, Szerbia Európai Uniós missziójának vezetőjével, Szerbia Európai Uniós főtárgyalójával, majd Nikola Vučurevićjel, a Vajdasági Iroda vezetőjével egyeztetett Brüsszelben dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Facebook bejegyzésében azt írta, a cél ugyanaz volt mindkét találkozón, az, hogy Szerbia európai útján Vajdaság és a Vajdasági Magyar Közösség érdekei is érvényesüljenek. A VMS elnöke azt írja, feladatunk változó összekötni Vajdaságot és Szerbiát Budapesttel és Brüsszellel. Partnereket keresünk, ügyeket viszünk előre, és minden szinten a vajdasági magyar emberekért dolgozunk, zárta sorait dr. Pásztor Bálint. Megtartotta 16. rendes ülését a Topolyai Községi Képviselőtestület. Összesen 30 napirendi pontról tárgyaltak, köztük a Topolya község tavalyi munkájáról szóló beszámolóról, több közintézmény tevékenységének értékeléséről, valamint a következő időszak fejlesztési és működési terveiről. Az ülés előtt dr. Cservenák Péter, ellenzéki képviselő több napirendi ponttal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót. Szabó Regina tudósít.
0: Az ülés elején Szatmári Adrián Topolya polgármestere ismertette a 2025-ös évi munkájáról és a város községi tanácsának munkájáról szóló jelentést. Beszámolójában kiemelte, hogy a község fejlődésének középpontjában a turizmus, az infrastruktúra és az életminőség javítása áll. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása a fedett uszoda megépítése volt, amely a lakosság sportolását és a turizmus fejlődését egyaránt szolgálja. Ezzel a projekttel Topolya egy korszerű, a legmagasabb szabványoknak megfelelő városi uszodával gazdagodott, amely valamennyi polgárunk, valamint a községünkbe látogatók rendelkezésére áll. A beruházás jelentősen növeli a község turisztikai potenciáját, ugyanakkor lehetőséget teremt a lakosok számára a minőségi sportolásra és szabadidős tevékenységekre. Külön öröm számunkra, hogy az uszoda az iskolák számára is elérhető lesz. Így a gyermekek szervezett körülmények között sajátíthatják el az úszás alapjait. Emellett a polgármester kiemelte, hogy befejeződött a városközpont felújítása, fejlesztették a közlekedési infrastruktúrát, valamint folytatódtak a környezetvédelmi és vízellátási projektek. A képviselők ezt követően egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a 2026 és 2030 közötti migrációs akciótervről, az oktatási intézmények hálózatát érintő kérdésekről, továbbá a hulladékgazdálkodás helyzetéről, valamint több közintézmény és közvállalat beszámolójáról is tárgyaltak. Az ülés előtti sajtótájékoztatón dr. Cservenák Péter kifogásolta, hogy a bántalmazott nők támogatásának kérdése nem került napirendre. A Vajdasági Magyar Plénum alelnöke, a Zöld Baloldali Front községi képviselője, a Topolya holnap után képviselőcsoport tagja párbeszédet sürgetett a Komgrád közvállalattal a kutyamenhely ügyében, valamint aggályait fejezte ki a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó helyi akcióterv tartalmával kapcsolatban.
3: Az első napirendi pontunk, amely valójában az apropója ennek az egésznek, Az, hogy ismételten elutasították a napirend a tételét annak, azoknak a pontoknak, amelyek egy olyan törvényjavaslatot ajánlanak, amely a családi zaklatásban elszenvedett nőknek a munkáltatását és a laktatását segélyezni. Először arra hivatkoztak, hogy formailag ez elégtelen, és még a községi képviselőtestület jogásza is azt mondta, hogy nem az ő dolga, hogy az ellenzék beadványaival foglalkozzon, de az ügyrend viszont előírja, hogy a jogász meg az összes személyzet az minden képviselő számára rendelkezésre áll.
0: A topolyai községi tanács 2025-ben egyébként összesen 43 ülést tartott, amelyeken 415 napirendi pontot tárgyaltak meg, hangsúlyozta továbbá az ülésen Topolya polgármestere. A képviselők a következő időszakban is több, a község fejlődését érintő kérdésről döntenek majd.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Felkészülés az életre, Erasmus Plus mobilitási program Topolyán. Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmese tábor programjaiba Adorjánon, és Szent Tamáson megnyílt a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének 27. nemzetközi kiállítása. Jönnek a részletek. Nem csupán egy kirándulás, hanem a valódi, önálló életre való felkészülés áll annak a különleges Erasmus Plus mobilitási programnak a középpontjában, amely a napokban zajlik térségünkben. A szegedi értelmi fogyatékosok Csongrád megyei érdekvédelmi szervezete és a topolyai Betesda szeretett szolgálat közös kezdeményezésében magyarországi és vajdasági értelmi sérült egyének úgynevezett önérvényesítők vesznek részt. A helyzeteket, a napi feladatokat és a tanulási folyamatokat maguk a résztvevők alakították ki, a pénzváltástól kezdve, az éttermi rendelésen át, a térképes tájékozódásig. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
4: Egy hét, amely nem a felhőtlen üdülésről, sokkal inkább a határok feszegetéséről és a tanulásról szól. Magyarországról 5 önérvényesítő érkezett 4 kísérővel, míg Szerbiából 7 résztvevő és 4 segítő csatlakozott a programhoz. A cél az önálló életre való nevelés, ahol a résztvevők maguk koordinálják a mindennapjaikat. Reggelit terveznek, boltba járnak, mosogatnak, és ők maguk vezetik le a napi programokat is. Az elméleti tudásnál azonban sokkal fontosabb a gyakorlati tapasztalat. Például az, hogy a magyarországiak a teljes ösztöndíjukat készhez kapva maguk gazdálkodnak pénzükkel. Tóth Éva.
5: Azt, hogy egyedül váltottam euródínára, bementem egy élelmiszerboltba, megkérdeztem, hogy hol van egy valutaváltó, elmagyarázta egy boltosnő, és utána kijött egy úriember, aki elmondta, hogy már kell menni pénzt váltani. Megtaláltam egyedül, és a kísérőmet én vezettem oda.
4: A mindennapi rutin feladatok mellett a kulturális programok is tartogatnak kihívásokat. A csoport például egy helyi tájházat látogatott meg, ahol a vajdasági magyar kisebbség kultúrájával ismerkedtek. Ám a hangsúly itt sem a passzív szemlélődésen volt. A helyi szervezők egy kifejezetten könnyen érthető, speciális munkafüzetet készítettek a számukra. Horváth Péter, a szegedi értelmi fogyatékosok Csongrád megyei érdekvédelmi szervezet felnőtt képzési szakmai vezetője.
6: Ami még egy nagyon fontos érték, és erre a Betesda szeretett szolgálattal közösen igyekszünk nagyon odafigyelni, ez az önérvényesítés. Az önérvényesítés az azt jelenti, hogy az értelmi sérült ember felismeri a saját igényeit, felismeri a saját szükségleteit, ezeket ki tudja fejezni, és nekünk támogatóknak az a dolgunk, hogy abban adjunk segítséget, amiben nekik szükségük van rá, és csak annyi segítséget adjunk, amennyi segítségre szükségük van.
4: A két szervezet több éves múltra visszatekintő, gyümölcsöző együttműködése bizonyítja, hogy a könnyen érthető nyelv és az akadálymentes kommunikáció valódi kulcs az integrációhoz. A program során az önérvényesítők programszervezői szerepbe kerültek, megtanultak szokatlan helyzeteket kezelni és térkép alapján tájékozódni. Huber Varmuzsa Anikó, a topolyai Betesda szeretett szolgálat gyógypedagógusa.
5: Én személy szerint nagyon sikeresnek élek meg minden ilyen programot, de igen, a visszajelzések is azok, hogy elégedettek, hogy az önbizalom növekszik, hogy sok sikerélményünk van, hogy tudjuk egymást támogatni az úton, hogy a támogatási szükséglet éppen csak annyi, hogy mindenki magabiztosan és önállóan tudjon részt venni a programokon, és hát sok esetben bizony benne van az is, hogy saját határainkat feszegetjük, és átlépünk olyan akadályokat, amit eddig mondjuk nem sikerült, ha olyan támogató és motiváló közegben vagyunk, ami ebben segít.
4: A támogató és motiváló közeg tehát adott, a határok pedig, ahogyan a példa mutatja, lépésről lépésre átléphetők. A résztvevők egymás segítve felnőttként bizonyítottak a mindennapokban.
1: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmese tábor programjaiba Adorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világában kalandozhatnak. Korom Sarolta a mikrofonnál.
7: Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az Adorjáni népmese táborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. Magosi Félix.
8: Az ilyen kreatívkodás, mondjuk a lovakat csináljuk, a karkötőket, színeztünk is, ezek tetszettek.
7: A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek meg a népi hagyományokkal. Ózsvár Kata segítő.
9: Már nagyon sok éve járok ide, és nagyon megtetszett, kreatívak a programok, nagyon sok jó emléket lehet itt gyűjteni, meg ugye hát a barátságok is nagyon könnyen megkötődnek, és hát gondoltam, hogy ha már a népmesét ugye nagyon sokat hallottam, meg kicsit idősebb vagyok már, akkor részt veszek ebben a kreatív programok szervezésében, és hogy segítek, hogy megvalósuljon ez a tábor ide.
7: A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. Bicskei Ibolya, az Adorjáni Szőke-Tisza Művelődési Egyesület elnökségi tagja.
10: Az első nap az a parasztjátékok apróknak, akkor a második nap az majdnem mindig vizes nap, amikor a tűzoltó autót kihajtjuk, és hát az a második napunk, a harmadik napon jönnek az ősök hangja, a negyedik nap, ami ma lesz, az a kincskereső nap, most ma még kivételesen jön egy zenekar, egy népi zenekar, akik népi hangszereket bemutatnak, meg utána táncházat fognak tartani, és azután lesz a kincskeresés, akkor a pénteki napunk az viszont a családi vetés, és mozival fejezzük.
7: A népmese tábor megvalósulását Betlen Gábor alap, valamint a Magyar Kanizsai Önkormányzat támogatta.
1: Szent Tamáson megnyílt a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének 27. nemzetközi kiállítása. Idén a helyi Jován Jovanovics Máj általános iskola ad teret a 770 kiállítónak. 35 vajdasági településről 49 csoport érkezett, mellettük két magyarországi egyesület, továbbá két egyéni kiállító is bemutatja munkáit. Paracki László és Vajtai Viktória beszámolója.
11: A nemzetközi kiállítás házigazdája ebben az évben a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klub keretében működő Tulipán Kézi munkacsoport. A jelenlévőket a megnyitón alkalmi műsorral köszöntötték, a záróünnepséget pedig vasárnap 13 órakor tartják. Pálnik Zoltánné Edit, a Csipkebogyó Kézi munkakör vezetője a Magyarországi Forráskútról.
12: A csoportunk tagjai, most 17-en vagyunk, nagyon-nagyon sokféle technikával foglalkozunk. A klasszikus a hímzés, horgolás, kötés. A hímzés is többféle formában, én éppen a hagyományosabb népi motivumokat szoktam használni, mások meg ami éppen megtetszik.
11: A szövetségi kézimunka kiállítás elsősorban értékmegőrző és hagyományápoló. Paróci Mária, a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének elnöke.
13: Ami maga a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségét illeti, nagyon egyhangú a munkánk, mindannyian nagy kedvel dolgozunk az egészbe, és nézzük azt, hogy mindenféleképpen megpróbáljuk a szövetséget rávinni arra, hogy együtt legyünk, együtt dolgozzunk, együtt menjünk valamilyen táborba, ahol szintén tudjunk tanulni.
11: A Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének nemzetközi kiállítását minden évben más településen tartják. Az idén a Szent Tamásiakra került a sor. Robotka Angéla, a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubjának elnöke.
14: Reméljük, hogy a közönségnek majd elnyeri a tetszését ez a kiállítás, valamint, hogy a fiataloknak majd motivációt vagy egy szép érzést ad arra, hogy talán érdemes foglalkozni a régi hagyományokkal, megőrizni az örökségünket, különféle hímzésekkel, kézműves tevékenységekkel, mert van itt nem csak hímzés, hanem horgolás is, szövés is, nemezelés is, gyertyakészítés. Is. Tehát sokféle technikát láthatnak azok, akik ellátogatnak ide a Jován Jovánovics Zmáj általános iskolába, Szent Tamásra.
11: A kiállítás június 26-án és 27-én reggel 9-től este 18 óráig tekinthető meg.
15: Sport.
1: Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság végső csoport mérkőzései. Az E csoportban meglepetésre Ekvádor 2-1-re legyőzte Németországot, amely ennek ellenére csoport elsőként jutott tovább. A párhuzamos meccsen a papírforma érvényesült, Elefántcsontpart Sima 2-0-ás győzelmet aratott Curaçao ellen, biztosítva továbbjutását. Az F csoportban Japán és Svédország nem bírt egymással, 1-1-es döntetlen született, a hollandok pedig 3-1-re magabiztosan verték Tunéziát, és csoport elsőként végeztek. Japán csoport másodikként fejezett. A D csoportban az Egyesült Államok 3-2-re kikapott a tornától már korábban búcsúzó Törökországtól egy végletekig kiélezett meccsen. Paraguay és Ausztrália viszont unalmas, gól nélküli döntetlent játszott egymással. Várhatóan ma este is érdekes VB meccsek várják a labdarúgás szerelmeseit, 21 órától például Norvégia Franciaországgal, míg Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán már egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoport küzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a Zöld Foki Köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G-csoportban Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben pedig Egyiptom Iránnal méri össze erejét. A pontos idő 12 óra 23 perc, híradónkat hallották.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 34 fok van, a gyenge légmozgás miatt pedig a hőérzet még ettől is magasabb lesz a délután folyamán. Az UV-index 8-9-es, vagyis nagyon erős sugárzásra kell számítani. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám.
16: Friss hírek minden órában.
17: Szabadkai Magyar Rádió.
18: 107,1 MHz.
17: Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
20: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
21: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 26-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 33 dinár 03 para, 1 svájci frank 127 dinár 52 para, 1 angol font 136 dinár 19 para, és 1 amerikai dollár 103 dinár 17 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Csak retro.
1: A 107,1-en.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: És a Mozaikban mondjuk úgy lapszemlézünk, konkrétan a Pannon TV műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Keresztényi Albert, a Szvetozár Márkovics gimnázium diákja, aki szép eredményeket ért el. Utána a Kincsesládánk völgyparti részét láthatják. 15 órai közelképben az első zentai félmaratonról összefoglaló, utána pedig lesz fitpercek is, és tanuljunk szerbül. Péntek van, 17 órától Pannon gazda, zajlik a jégkár felmérés, végéhez közeleg az árpa aratás, jön a búza, és szedik a ludasi fokhagymát is. Ezután híradó, majd forog a kamera. Benne pedig Pajeta Morris ismeretterjesztő dokumentumfilmjét láthatják az elfeledett római városról. Ha lemaradnak a 17 órai Pannon gazdáról, nincs semmi baj, 19.30-kor ismétli a televízió. Utána ismét híradó, zenezóna, jazz night, forog a kamera, és még éjfél előtt is láthatnak egy hírösszefoglalót. Holnap pedig élő egyház mellett ébredhetnek. Lesz az Üveghegyen túl mese, és még sok fontos látnivaló a Pannon televízióban. Míg a rádióban, szintén a holnapi nap folyamán is érkezünk fontos információkkal, így például körbejárjuk a piacot, megnézzük, mi mennyibe kerül. Rákóczi táborokról is szólunk, és a Magyar Szép Próza ünnepe alkalmából egy irodalmi estről is beszámol a rádió, de majd muzsikál a mozi, 13 órától holnap itt a Szabadkai Magyar Rádióban és a Mozaik műsorában. A folytatásban felhívnám figyelmüket, hogy jelen pillanatban a telefonom 35 fokot mutat, míg az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 33-34 fokokat mérhetünk. Megnézzük, hogy hol a legalacsonyabb. Kopaonikon csupán 20 fok van, tehát hogyha valaki szeretne felfrissülni, és mondjuk megteheti, akkor irány Kopaonik. Zlatiboron 25 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Egyébként a napos időszakokban a hőérzetünk jóval magasabb, mint amennyit a hőmérő mutat. Az elkövetkező órákban még elvétve számíthatunk akár 36 fokra is. Az elkövetkező időszakban, tehát szombaton és vasárnap pedig megközelíti a 40 fokot a hőmérő higanyszála. Inkább benti programokat próbáljanak tervezni, mondjuk filmezést, hűsölést, vagy pedig vízpartra kiugrani, valahova mondjuk tisztára, Dunára, és akkor ott is az árnyékos helyet keresni. A lényeg, hogy vigyázzanak magukra, és ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: ajánlót hallottak. A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
0: A 80-as évek hercege, Prince. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna. Mindig lesznek kihívások, de a nyár folyamán nem számítunk olyan eseményekre, amelyek nem kívánt következményekkel járnának, mondta Milos Vučević a szerbiai RTV műsorában. A szerb haladó párt elnöke hozzátette, bízik abban, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár. Véleménye szerint ősszel kulcsfontosságú döntések várhatók a parlamenti és az elnök választás kiírásáról. Beszélt a szerb-montenegrói kapcsolatokról is, mint mondta, a Szerbia tiszteletben tartja Montenegró függetlenségét, ugyanakkor továbbra sem ért egyet Podgorica Koszovóval kapcsolatos álláspontjával, és felelősséget érez a határon túli szerbek iránt. A Vidovdan előtti nagygyűlést nem pusztán pártrendezvénynek nevezte, hanem olyan nemzeti összejövetelnek, ahol ismertetik a kormánypárt következő parlamenti választásokra szánt politikai programját és választási listáját. Tovább nő a venezuelai földrengés áldozatainak száma, mára már mintegy 235, a sebesültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, egymás után két rengést is jegyeztek Venezuelában, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erőségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Az országban szükségállapotot hirdettek. Ivica Dačić szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter részvétét fejezte ki. Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát, több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kérik. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-ig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik.
0: Sport.
4: Ma este is várják a VB meccsek a labdarúgás szerelmeseit. 21 órától Norvégia Franciaországgal, még Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán Egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoport küzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H-csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G-csoportban Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben pedig Egyiptom Iránnal méri összeerejét.
5: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 34 fokot mérünk. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Szombaton és vasárnap 36-37 fok. Hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok között alakul.
6: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
2: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: Ez a Mozaik.
0: Mozaik.
3: És a Mozaik utolsó órája, melyben most már Váradi Valentin helyét Szabó Tibor váltotta az adásban, a technikában. Így ő lesz a segítségemre, hogy még az utolsóra tartalmai is eljussanak a hallgatókhoz a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Egyre jobban emelkedik a hőmérő higanyszála, nagyon vigyázzanak magukra, tudják, hőségriadó van, a legmelegebb órákban ne tartózkodjanak a tűző napon. Inkább hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót a nap minden pillanatában, mert ebben az órában nagyon jó programokkal szolgálok.
2: Mozaik.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Aktuális információk.
0: Mozaik.
4: A mindennapok hírei.
0: Mozaik.
2: Retro slágerek.
0: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Tótfaluban a Nyers István Labdarúgó Akadémia most a népzenétől volt hangos, és ma este még hangosabb lesz, ugyanis a 12. Juhász népzenei tábor záró akkordjára kerül sor. Juhász Gábort kérdezem a részletekről. Szia, szia!
3: Szia, Zsuzsi, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Nagyon szép számban gyűltetek össze, még az időjárás eddig relatív kedvezett is, hát reméljük, hogy így a mai napot is még kihúzzátok, hiszen már nagyban készültök a záró műsorra.
3: Így igaz, már a helyszínen a Tótfalusi Iskola főbejárata előtt készültünk már a délelőtt folyamán az esti gálaműsorra, hiszen oda várjuk a kedves érdeklődőket, a szülőket, a rokonokat, szomszédokat, akik részt vettek a táborba, annak mindenféleképpen hozzátartozóit, illetve hát a környékbeli lakosokat is, a tótfalusiakat, de akár Magyar Kanizsáról, Zentáról, vagy Szabadkáról is nyugodtan el lehet jönni ide Tótfaluba, mert gyönyörű környezetben vagyunk, és egy nagyon jó, erős, közel egy órás gálaműsorra lehet számítani 18 órától.
0: Mit tanultak a fiatalok, és mit fognak előadni?
3: Hétfő óta vagyunk itt Tótfaluban, a Nyers István Labdarúgó Akadémián, illetve itt az egész parokja területén Jenő atya vendégszeretetét élvezzük. Nagyon jó környezet, nagyon szép környezetben, nagyon jó körülmények között tudunk itt lenni, klimatizált szobákban, klimatizált előadótermekben el tudunk szeparálódni egymástól, amikor külön kell gyakorolni, de tudunk egybe is muzsikálni, amikor éppen arról van szó. És hát igazából itt most mintegy 50 fiatal jött össze, igazából egészen kis kortól, 6,5 évesek a legkisebb hegedűsök, 20 éves korig vannak itt fiatalok, és hát igyekeztünk mindenkinek a tudásszintjéhez megfelelő dalokat tanulni. Mi a legkisebbekkel például vajdasági gyerekjátékokat játszunk, utána a következő, a középhaladó vonósok azok tiszamenti dallamokat játszanak, a haladók azok tiszamenti és örkői dallamokat játszanak, ugye ez Sepsiszentgyörgyön van egy városrész, amit örkőnek hívnak, ahol hát egy ilyen cigánytelep van, és igazából annak a hagyományos zenéjét tanulták a haladó vonósok, meg hát az énekesek is velük együtt, illetve a tamburások pedig tiszamenti, illetve sükösdi roma dallamokat tanultak szintén, az énekesek pedig szlavóniai dallamokat, és az összes hangszeres csoportnak a tájegységéből is tanultak dallamokat, úgyhogy mindenki elég sokat meg tudott itt tanulni ez az 5 nap alatt, és hát nagyon kemény munka folyt itt, hiszen ami az oktatásokat illeti, naponta 2-3 óra, délelőtt 9-től délig, illetve délután 16 és 19 óra között tartjuk magukat az oktatásokat, de ezen kívül esténként mindig volt közösségeneklés, ahol a gyerekek szintén muzsikáltak, aztán ott beosztottuk azt, hogy most a tamburások a buli felelősök, aztán egyszer a vonósok a buli felelősök, úgyhogy mindenki még utána muzsikált még másfél-két órát, úgyhogy azt lehet mondani, hogy 8-9 órán át itt a gyereknek a kezébe volt a hangszer 5 napon keresztül, és ez nagyon nagy dolog, hiszen nagyon sokat tudtak itt fejlődni ezek a fiatalok.
0: Közben zengett Tótfalu a népzenétől, és hát ma este is a záró műsorban még egy ilyen pluszt kaphatnak azok, nem csak az ott lakók, hanem azok, akik ellátogatnak. Nézzük az időpontot és a helyszínt.
3: A helyszín az a Tótfalusi iskola előtti tér, ott mi a főbejárat előtt szoktunk egy ilyen kis alkalmi színpadot rögtönözni, és a nézők pedig a hűvösből tudják padokon nézni az előadásunkat, úgyhogy nagyon kellemes lesz, azt gondolom, addigra talán nem lesz annyira hőség, úgyhogy el lehet jönni, lehet élvezni a muzsikát, mindenki elő fog adni valaki két csokrot, valaki egy csokrot, illetve hát aki mit tudnak, a legjobb produkciója is elevenednek itt ezen a gálaműsoron, hiszen ugye az esti órákban mindig tartottunk valamilyen külön programot, vagy néprajzi előadást, vagy filmvetítést, vagy itt voltak a korábban a táborlakó tanítványaink a Duhajzenekarból, vagy a Forrás bandából, vagy a Tátorján zenekarból, vagy a Zentai Rózsafa zenekarból. Tehát ezek az idősebb gyerekek, már nekünk ugye gyerekek, de ezek már fiatal fölnőttek, ezek is fontosnak tartják azt, hogy visszajöjjenek ebbe a táborba, és hogyha ha nem is az egész táborba, de egy-két délutánt vagy egy-két estét itt töltsenek velünk, és akkor hát ők is itt bemutatták a tudásukat, együtt muzsikáltak a fiatalokkal, és ez így generációiról generációra alakul, hál' Istennek most már több ilyen használható zenekar kikerült a kezeink közül, és ennek én nagyon örülök, hogy utánpótlást tudunk biztosítani a vajdasági magyar névzenének.
0: Ennek mi is nagyon örülünk, és annak is, hogy ezt az összetartást és az eheti tanulás anyagát láthatjuk ma este Tótfaluban 18 órától. Annyit azért mondanék a hallgatóknak, hogy vizet vigyenek magukkal, mert nagyon fontos az utánpótlás ilyen szempontból is. Gábor, további jó felkészülést, vigyázzatok magatokra, kerüljétek most a napsütést, és inkább pihenjetek rá az esti előadásokra.
3: Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit Tótfaluban 18 órára.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TTI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről. A 107,1 MHz-en.
2: Ha nem is részletesen, de néhány programról azért beszámolnék önöknek. A mai este 19 órai kezdett el a Német Népi Szövetség székházában megrendeznek egy irodalmi estet, melynek vendége Prcsics Drázsen író, és ennek a rendezvénynek a során két regénye kerül bemutatásra, a White Card magyar és horvát nyelven, még a Come and Back német nyelven. Tehát ma 19 órai kezdettel a Német Népi Szövetség székházában. Tótfaluban, ahogy hallhatták, a Juhász zenekar záró koncertje, záró programja lesz majd látható, és hát mivel csütörtökön, tehát tegnap megkezdődött a 26. Dombos Fest, ma ismét Tóth Andrés zenéje várja a vendégeket 17 órakor, majd a kis színpadon Furulyás Palkó lép fel, a nagy színpadon a Tokos és a Fokos zenekarok adnak közös koncertet a népzene kedvelők nagy örömére. Őket a Poklá de Mohácsi tamburások követik. Igazi különlegességnek ígérkezik Kenta Hayashi koncertje a nagy színpadon, hiszen az előadó Japánból érkezik. Szombaton 17 órakor Tóth Andris játszik, és Lári Fári kapitány követi a kis színpadon az Óperenciás tenger történeteivel. És hát még sok-sok program várja azokat, akik a Dombos Festre látogatnak az elkövetkező napokban. Ha pedig velünk tartanak, akkor sok jó zenével kedveskedünk, és mivel péntek van, így lesz Hangjegy koktél is 18 órától Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Holnap ismét Mozaik, már 8 órától. Vasárnap pedig az Agrárvilág mellett kívánságműsor is hallható lesz, majd este pedig mesés percekkel várjuk a hallgatókat. Így röviden a hétvégi programjainkról. Tartsanak velünk a nap minden pillanatában, jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy 11 és 17 óra között kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt. Ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát. Több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kéri. A benzin drágult, a dízelára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet. Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételt ma vették ki, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagykikindai Közegészségügyi Intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 34 fok van. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet majd a nappali felmelegedés.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A régió és a világ.
7: A régió és a világ.
6: Legfrissebb információi.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
4: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangya Terézt hallják. Mai műsorunkban izgalmas hétről, illetve hetekről beszélgetünk Kovács Elvirával, a szerbiai parlament integrációs bizottságának vezetőjével, mert az európai ügyek ügyében mindenfelé járt, és mindenkivel tárgyalt, és sok téma került terítékre, és végre valahára valami biztatót is hallani, hogy talán elmozdulunk a holtpontról, ami a klaszter megnyitását, illetve az általunk vállalt feladatok teljesítését illeti. Így van ez. Mivel kezdjük? Velencei Bizottság, Strasbourg?
3: Hát igen, valóban tartalmas volt az elmúlt időszak, és ha az általános, azt szoktam mondani, hogy evergreen örökző témáról beszélünk, Szerbia-európai útjáról. Talán onnan kezdeném, én nem voltam ott, de ez a csúcspont, tehát hogy volt egy nyugat-balkáni csúcs divatban, és a jó hír, hogy Szerbia elnöke is ott volt. Egyrészről meg a nyugat-európai vezetők, meg egyébként is az európai vezetők, és a jó hír, hogy ők gyakorlatilag elsősorban Montenegrót akarták megdicsérni, tehát ez egy nagy elismerés Montenegró számára, hogy ott volt, és hogy Montenegró gyakorlatilag már a belépés küszöbén áll, tehát a napokban lezártak még néhány fejezetet, és szerintem minden bizonnyal 2028-ra befejeződik a ratifikáció is, és tehát Montenegró teljes jogú tagállam lesz, illetve Albánia esetében is történtek konkrét előrelépések, mármint Albánia is megkapta. Tehát olyan irányba halad már, hogy lezárhat néhány fejezetet, és ami még ennél nagyobb újdonság, hogy Montenegró, illetve Ukrajna esetében is megtörtént az első, tehát az alapok klaszter megnyitása. És nagyon sok minden történik a háttérben Észak-Macedóniával, tehát azon dolgoznak, hogy ott is konkrét előrelépés történjen. Mindez azt bizonyítja, hogy a bővítés politikát az Európai Unió napi renden tartsa, és konkrét eredményeket akar. Ezért jutottunk végre oda, hogy tehát Szerbiának is ki kell használnia ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, és a napokban nagyon sok tárgyalása volt ugye a házelnöknek, illetve más politikusoknak, a kormányfőnek, a miniszternek, és nem utolsó sorban nekünk is parlamenti szinten, ami hát ilyen optimizmusra adhat okot, tehát én továbbra sem merem megjósolni azt, hogy most július végén, vagy mikor lesz fejezetnyitás, de Szerbia sohasem állt közelebb ahhoz, hogy végre megnyissa azt a hármas klasztert. Mindössze 3-4 dolgot kell teljesíteni ezekben a hetekben, és azért van folyamatban a szerbiai képviselőház ülése, amelyen az igazságügyi törvényeket módosítjuk, tehát ezt megelőzően volt a házelnök, és jó magam is jelen voltam Velencében, a Velencei Bizottság ülésén. Ez a folyamat is egy igen hosszú, ugyanis idén januártól fönnáll a probléma, tehát mi, mármint a szerbiai képviselőház sajnos közvita nélkül fogadta el ezeket a törvényeket, több tagállam, maga a bizottság is rámutatott, hogy ez nagyon nagy probléma, gyakorlatilag Szerbia ezért nem tudott lehívni újabb pénzeszközöket, de megígértük rögtön, a házelnök február elején, február 10-én kérte a Velencei Bizottság véleményét, kaptunk is egy sürgős véleményt áprilisban, és mivel most júniusban volt a Velencei Bizottság plenáris ülése, most elfogadták ezt a végső véleményt, és ezzel összhangban végre megjelentek a módosítások, parlamenti eljárásba kerültek, és folyamatban van a parlament ülés, tehát ez az első nélkülözhetetlen föltétele annak, hogy a Szerbia ezt módosítsa most, és ez meg lesz. Illetve május végén a szerbiai képviselőház elfogadott 4 választási törvénymódosítást, amelyek az ODIR ajánlások alkalmazására vonatkoznak. Még 2 vár tőlünk az Európai Bizottság, ezek is a napokban, én remélem, hogy most már napok kérdése, parlamenti eljárásba kerülnek. Az ODIR végső véleményét várjuk erre a 2 törvény tervezetre, javaslatra, illetve a 3. föltétel, meg kell választanunk a REM tanács tagjait. Ha ezt a 3 föltételt teljesíti Szerbia, és szerintem reális esély van erre július közepéig, akkor bizony meg lesz végre a klaszternyitás.
2: Ez azt jelenti, hogy az uniós lendület átragadt úgymond a szerbiai parlamentre is, és nagyban dolgozik. Nem mennek el még nyári szabadságra, ugye?
3: Általában az a gyakorlat, hogy augusztus elején megyünk hivatalosan szabadságra. Én őszintén jobban örülnék, ha még többet üléseztünk volna, mert azt is el kell mondani őszintén, hogy hivatalosan márciustól május végéig van az úgynevezett rendes tavaszi ülésszak, mi nem üléseztünk túl sokat. A házelnök ezt azzal magyarázza, hogy tehát vártuk a Velencei Bizottság végső véleményét, amint az elfogadásra került, ezt alkalmazza Szerbia, illetve a választási törvények kapcsán is vártuk, mert néhány, 3-4 véleményt küldött az ODIHR, tehát az ODIHR végső véleményét, hogy azzal összhangban, tehát minden egyes módosítás azzal összhangban legyen. Ugyanakkor az Európai Unió, tehát nem csak már, mint a mi csatlakozási folyamatunk, nem csak a hármas klaszterről szól, ez egy igen összetett folyamat, és nagyon sok törvényt kell még módosítanunk ahhoz, hogy teljesítsük azt, amit az államfő beígért, hogy az idei év végére mi mindennek eleget teszünk. És én örülök, hogy elsősorban az operatív testület munkájának köszönhetően végre összevették a lépést a különböző minisztériumok, és Szerbia elismerte, hogy vannak olyan kötelezettségek, amelyek 2016-7 óta tehát ismertek, viszont késnek, tehát nem dolgoztak túl sokat bizonyos minisztériumok, és késünk, tehát az ütemtervvel, és pontosan ezért most egy csomó törvény tervezet van, ezekről közviták folynak, illetve nagyon sok esetben várjuk még az Európai Bizottság véleményét. Tehát mindegyikre zöld fényt szeretnénk kapni, sőt van olyan is, ami parlamenti eljárásba került, tehát ezért ülésezik az Integrációs Bizottság aránylag sűrűn, lassan a 40. ülésünk lesz, hogy mi mindig ellenőrizzük hivatalosan, tehát hogy a törvények összhangban vannak-e az uniós jogszabályokkal. Úgyhogy szerintem ülésezhetünk, tehát most is folyamatban levő ülésen több napi rendi pont van, de elsősorban az igazságügyi csomag a legfontosabb, ugyanakkor van szervátültetési és más törvények. Úgyhogy amennyiben ezek parlamenti eljárásba kerülnek is, tehát nem jó a sürgősségi eljárás sem, 15 napot kell várni, szerintem a június vége, az egész július akár munkával telhet, és egyenlőre úgy tűnik, hogy ez a terv, és hogy szoktuk is általában augusztus 5-től van a képviselőház nyári szabadságon, de nem túl sokáig, szerintem szeptember közepéig legkésőbb, és akkor is lehet folytatni a munkát. Az most egy másik kérdés, hogy Szerbiában lesznek-e vagy milyen választások. Én, mivel legutóbb Strasbourgban jártunk a vegyes bizottságon, tehát az Európai Unió és Szerbia közötti stabilizációs és társulási egyezmény alkalmazásával foglalkozó vegyes bizottságon, én ott is azt mondtam, hogy én őszintén remélem, hogy nem lesznek most parlamenti választások is, így például a szeptembert, illetve az év, tehát októbertől kezdődik a őszi rendes ülésszak, azt is törvényhozással tölthetnénk, ha rendszeresen ülésezne a parlament, akkor akár teljesíthetnénk is ezt az elvárást, hogy az uniós követelményeknek megfelelően ismert az ütemterv, tehát Szerbia fölgyorsíthatná ezt a törvényhozási folyamatot, és szerintem ez a terv.
2: Sok mindent elmondott előre a strasbourgi összejövetelen, egyik bizottságban, másik bizottságban. Ez vajon mennyire fogadták pozitívan, hogy elhitték-e, hogy valóban dolgozik most már Szerbia, és konkrét határozatokat tud hozni. Ha még nincsenek is még papíron a dolgok, azt hiszem ez egyetlen a REM-nek a megválasztása, ami teljesen az elején, vagy legalábbis a fele úton se jár, mert javasoltak, aztán fele lemondott, aztán most új javaslatok vannak, szóval nagyon komplikáltnak tűnik egy ilyen bizottságnak a megválasztása. Mennyire hiszi el azt az Unió, hogy valóban komolyan vesszük a munkát, most már is nagyon gyorsan befogjuk ezeket a kért előírásokat, törvényeket, rendelkezéseket, mindent teljesíteni fogjuk. Tehát van-e bizalom?
3: Úgy tűnik, hogy igen, és nyitottságot mutattak, tehát a stabilizációs és társulási egyezmény végrehajtásával foglalkozó parlamenti vegyes bizottság egy összetett testület, 15 képviselő, 15 EP képviselő, 15 szerbiai parlamenti képviselő teszi ki. Érdekes, hogy most a szerbiai úgynevezett európai ellenzéki képviselők nem utaztak ki Strasbourgban, tehát én nem értem, hogy miért nem. Főleg a szerb haladó párt, illetve a királypárti képviselő is jó magam, velem együtt a VMS-t Vicsek Anna Mária is képviselte a másik oldalról. És érdekes, hogy nem általános témákról beszéltünk, hanem konkrétan az Elsősorban persze onnan kell indulni, hogy hol állunk jelenleg, state of play, tehát maga a tárgyalási folyamat sajnos nem volt újabb klaszternyitás, de aztán konkrétumok, Velencei Bizottság véleményének alkalmazása, választási törvények, tehát ODIHR ajánlások alkalmazása, és így tovább. Konkrét napirendi pont volt például a média pluralizmus, média szabadság, és hogy állunk a REM tanács tagjainak megválasztásával. Én mindegyik napirendi pontnál felszólaltam, és általában így szívből őszintén nyitottan beszéltem, és ez nagyon érdekes reakciókat váltott ki.
2: Föltűnő, hogy nem papírból beszél.
3: Nagyon sok parlamenti képviselő, hollandok például nagyon kritikusak, aztán a vacsorán elkérték, hogy együtt üljünk, beszélgessünk, mert hogy én más vagyok. És én őszintén elismertem azt is, hogy Szerbia késett. De a REM tanács tagjainak megválasztása kapcsán, tehát azt is elmondtam, 9-et kellene megválasztani, 8-at választottunk meg. A 9. idő kérdése, illetve jó akarat kérdése, a folyamatot lezártuk, tehát hogy mikor tűzzük napirendre. Mindent, elmondtam nekik, hogy volt ez a nyitott, tehát pár beszél, meghallgatása a két jelöltnek, de azt is ugyanakkor el kell mondani, hogy 4 jelölt lemondott, illetve 4 megválasztott REM tag lemondott, és ezeket, tehát újra kellene indítani ezt a folyamatot, vagy nekik kellene visszavonniuk a lemondásukat is, de hogy erről mi nem tehetünk. Tehát arra kértem az Európai Bizottság képviselőit, és azt mondták, hogy a tárgyalás folyamatban van, hogy vegyék rá ezeket a civil szervezeteket, illetve ezeket a jelölteket, hogy térjenek vissza a folyamatban. Csak úgy lehet július közepére, július végére, vagy bármikorra, teljes REM tanács, 9 megválasztott taggal, tehát 4 már van, a kisebbségét napirendre tűzhetjük bármikor, ha ez a 4 visszatér, vagy legalább azok a szervezetek, akik őket javasolhatják a törvénnyel összhangban, mert az nem megoldás, hogy egyoldalú legyen. Tehát ezeknek a civil szervezeteknek részt venniük, és azt mondták, hogy ne izguljak a tárgyalás folyamatban, és ezt most már több forrásból hallottam, ezért volt ez egy kicsit reménykeltő, mert ők eddig gyakorlatilag zsaroltak, én azt elmondtam. Többen kérdezik, hogy miért kellene a REM tanács tagjának magyarnak lennie, én mondtam, hogy azért, mert a nemzeti tanácsok, a 24 kisebbségi nemzeti tanács közül 22 magyar, illetve roma jelöltet javasolt, tehát ebből a két jelöltből kellene megválasztani a REM tanács tagját. Én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog, de csak úgy lehetséges, ha őszintén beszélünk, és részt veszünk ebben, tehát elmondtam már, hogy a Građanska iniciatíva volt a, vagy még mindig aktuálisan ők az a civil szervezet, akik blokkolják ezt a folyamatot. A VMS nem blokkolt ezt a folyamatot. A VMS, amikor különböző jogi boxolásnak, vagy kijátszásnak köszönhetően, annak ellenére, hogy elsősorban akkor magyar és bosnyák jelölt volt játékban, és ők viszont azt kérték, tehát a civilek, hogy csak a bosnyák, illetve albánból választhassunk, a VMS akkor a nemzeti tanácsok javaslattételi jogát védte, és azért kértük, hogy ismételjük meg ezt a folyamatot. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de mondom, reménykeltő, hogy most már mindenki tudja, a civilek is, hogy vissza kell térniük, és meg kell választani az objektív tanácsot.
2: Ami a szerbiai csatlakozási folyamat egyik talán legtámogatottabb része az az, hogy sok más bizottság, illetve sok más intézménynek a munkájában is úgymond részt vesznek, mert nem olyan régen volt például Szarajevóban a néppártnak a találkozója, ahol szintén erről is beszéltek, és sok mindenről, mert elnök asszony ott is részt vett. Az Európában mennyire, azt mennyire veszik komolyan, hogyha nem csak ők, az ő bizottságaik elégedettek Szerbia lépéseivel, hanem más szervezetek is rábólintanak a működésünkre, illetve a törvényhozásra, illetve arra, hogy a jó szándék meg a munka is most már benne van a csatlakozási folyamat fölgyorsításában.
3: Igen, mindezzel párhuzamosan, tehát amit elsősorban a Szerbiai Képviselőház Integrációs Bizottságának elnökeként végzek, vagy amerre járok, utazok, illetve van egy másik történet, tehát az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, illetve nagyon sok bizottság, amit közben ott követek, illetve az egyiket vezetem, a Monitoring Bizottságot, tehát mindez nagyon bonyolult, és tudom, hogy hasonló. Ezzel párhuzamosan, tehát én vagyok a Vajdasági Magyar Szövetség nemzetközi titkára, ahogy ezt hívják, tehát International Secretary, és a néppárti, mivel a VMS a néppárt társult tagja, kapcsolatainkat is ezzel párhuzamosan építjük. És így, mivel a néppárt elnöke, Weber elnök úr már tavaly óta meghatározta, hogy a néppártnak is rendkívül fontos a Nyugat-Balkán bővítése, tehát tavaly Montenegróban, idén viszont Bosznia-Hercegovinában, Szarajevóban volt egy ilyen Nyugat-Balkán bővítésével foglalkozó konferencia, és ott képviseltem a VMS-t, illetve ott tehát a szerb haladó pártot a miniszter képviselte, az integrációs miniszter, a VMS-t viszont én, ott egy panelban részt vettünk, illetve előtte a magas szintű panelen ott voltak tehát a kormányfők, a montenegrói, akár a horvát is jó példát mutatva, illetve a Brnabić házelnök. Tehát ott is igen sok pozitív üzenet hangzott el is. Leginkább arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne segíteni Észak-Macedónián, tehát hogy a bolgár, illetve görög más kétoldalú blokkolásból, tehát szegények haladjanak már előre, illetve érdekes, hogy Bosznia-Hercegovinából is ott volt az össz néppárti párt, akik közös nyilatkozatot írtak alá. Ennek a következő lépése, tehát ennek a néppárti kapcsolatépítésnek a néppárt úgynevezett, de azt hiszem, hogy magyarra úgy fordítsuk szépen, hogy választmányának ülése, a Political Assembly, azon is most ott lesz a VMS, és ott is többek között egy bővítéssel, nem csak a Nyugat-Balkán bővítésével, mert ott lesz Ukrajna, Moldova is, de egy bővítési panelt fog vezetni David McAllister, az AFET, tehát az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke, ugyanakkor ő is meghívott bennünket, mármint itt a bizottságokat Brüsszelbe, az AFET ülésére. Úgyhogy érdekes, hogy tehát az Unió ezekkel a különböző összejövetelekkel rá akar erősíteni arra, hogy ők mindent megtesznek az ő oldalukról az előrehaladásért, és tehát nagyon pozitív lépés, említettem itt Moldova meg Ukrajna esetében az első klaszter megnyitását, de ugyanakkor nekünk is dolgoznunk kell, ezért fontos, hogy a szerbiai képviselőházban valóban elfogadjuk ezeket a törvénymódosításokat, illetve megválasszuk a REM tanács tagjait. Persze a negyedik, ezért mondom, hogy 3-4 az a külpolitika összehangolása, ott nem állunk valami fényesen 64-5%-on, megígértük, hogy 70 lesz belőle, de én bízom benne, hogy annak ellenére Szerbia esetében is konkrét pozitív előrelépésnek kell.
2: Végül, de nem utolsó sorban, egy kicsit meg szeretném fordítani a kérdést. Ugye az Unióban, a különféle bizottságokban felszólalt elnökasszony, elmondott mindent őszintén. Hogyan fogadták itthon ezt az őszintességet és ezt a kimondott igazságokat, amit lehet, hogy egy kicsit sminkelve szerették volna tálalni Európa felé? Megvan-e az akarat itthon arra, hogy valóban így, ahogyan ott elhangzott a különféle bizottságokon, valóban ugyanezt visszakérdezhessék mondjuk néhány hónap múlva, hogy akkor ezt ígérték meg, így állt a helyzet, változott-e a helyzet?
3: Viccelődve a szerb haladó párt képviselő azt mondták, ha lesz fejezetnyitás, vagy klaszternyitás, ez az ő eredményük lesz, ha nem, az Elvira ma a hibás, de viccet félretéve, tehát én bízom benne, hogy a szerbiai vezetőség, ahogy az látszik is, tehát elsősorban a házelnökkel az élen nagyon sokat dolgozik azért, hogy ez megtörténjen. Én láttam, hogy ő a Velencei Bizottság előtt is hogyan védte ezeket a törvényeket, és hogyan válaszolt a kérdésekre, mert néha nem egyszerű. Tehát szakmailag megmagyarázni, hogy vannak politikai döntések, viszont vannak olyan döntések is, amelyek a szakmától függnek, illetve mindig azt várják tőlünk, hogy inkluzív, transzparens legyen a folyamat, és amelyekről nem csak a hatalmi többség, vagy Szerbia kormánya dönthet, de ugyanakkor őszintén beszélgetve a misszióvezetővel, aki az operatív testületet vezeti, aki Szerbia nagykövete Brüsszelben, ő is nyíltan beszél arról, hogy elégedetlen. Tehát, hogy lemaradtunk a munkával, többet kell dolgozni. Az önkormányzati miniszter azt mondta napokban a bizottság ülésén, megkérdeztem, hogy miért késünk néhány hónapot, azt mondta, hogy várjuk az Európai Bizottság végső véleményét. Az Európai Bizottságnak mindig az a válasz, hogy Szerbia most hirtelen annyi joganyagot küldött, hogy nem tudják utolérni magukat. Tehát azt kell elismerni őszintén, hogy mindannyiunk felelőssége. Ez, hogy itt tartunk ahol, de ha őszintén akarjuk, és ha ezt megcsináljuk, tehát megvan a politikai akarat, és ha megnyitjuk a hármas klasztert, mi már a kettes, illetve az ötös megnyitására is szinte készen állunk, ezért lenne fontos rendszeresen dolgozni, tehát hogy az intézmények működjenek, a parlament is sokkal többet kellene, hogy ülésezzen, és én ezt a házelnöknek is mondtam, ő ezt tudja. Szerbiának nincs szüksége szerintem újabb előrehozott parlamenti választásokra, de ez majd eldől.
2: Nem irigylem most éppen elnökasszonyt, de nagyon köszönjük, hogy a vendégünk volt, és azért mégis az aktuális kérdésekről hallottunk első kézből friss adatokat és lehetőségeket és megoldásokat. úgyhogy izgalmas, mozgalmas és nagyon aktív nyarat kívánok ahhoz, hogy valóban őszre, amikor újra elővesznek bennünket ott az Unióban, akkor jobb vélemény alakulhasson ki. Nagyon köszönöm Kovács Elvirának, a Szerbiai Képviselőház Európai Integrációs Bizottsága elnökének, hogy mindezt elmondta nekünk, és reméljük, hogy az elkövetkező hetek aktivitásai még hoznak pozitív információkat, majd szeretnénk a hallgatókat ezekről is értesíteni.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: A mérleget hallották, a mérleg vendége volt Kovács Elvira, a Szerbiai Parlament Európai Integrációs Bizottságának elnöke. A műszaki munkatárs Masa Dávid nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor... Reklám következik.

0: 06 14 01-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Reklámot hallottak.
4: SMR
5: 107,1. 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet továbbra is hőségriasztást tart érvényben Szerbiában. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy 11 és 17 óra között kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvező eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este ingyen találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezésére és Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen néven indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Mindig lesznek kihívások, de a nyár folyamán nem számítunk olyan eseményekre, amelyek nem kívánt következményekkel járnának, mondta Milos Vučević a szerbiai RTV műsorában. A szerb haladó párt elnöke hozzátette, bízik abban, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár. Véleménye szerint ősszel kulcsfontosságú döntések várhatók a parlamenti és az elnök választás kiírásáról. Beszélt a szerb-montenegrói kapcsolatokról is. Mint mondta, Szerbia tiszteletben tartja Montenegró függetlenségét, ugyanakkor továbbra sem ért egyet Podgorica Koszovóval kapcsolatos álláspontjával, és felelősséget érez a határon túli szerbek iránt. A Vidovdán előtti nagygyűlés nem pusztán pártrendezvénynek nevezte, hanem olyan nemzeti összejövetelnek, ahol ismertetik a kormánypárt következő parlamenti választásokra szánt politikai programját és választási listáját. A benzin drágult, a dízelára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
0: Sport.
8: Sikeresen kezdte szereplését a szerb válogatott a svájci Luzernben zajló evezős világkupa harmadik fordulóján. Mačković Martin és Nikolaj Pimenov a két pár evezősök előfutamában a második helyen végzett. Ezzel közvetlenül bejutott az elődöntőbe. A szerb egység a 25 induló hajó közül az ötödik legjobb időt ért el, megerősítve helyét a világ élmezőnyében. A harmadik, egyben utolsó 2026-os evezős világkupa június 26-tól 28-áig tart a svájci Luzernben a legendás Rossi pályán. A rangos eseményen 42 nemzet, több mint 650 sportolója vesz részt, a versenysorozat pedig közvetlen felkészülést nyújt az idei evezős világbajnokságra.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén még mindig 34 fok van. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Szombaton és vasárnap 36-37 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok körül alakul.
3: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: Operimester.
1: A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszan. A 107,1-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: SMR.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TTI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en. One meter came to me last night.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. A híradó témáiból kiemeljük. Rekkenő hőség, továbbra is meleg lesz térségünkben. Már 589-re emelkedett a halálos áldozatok száma Venezuelában. Streptokokuszt is találtak a csantavéri vízben. A benzin drágult, a dízel ára nem változik. És elkezdődött a Dombosfest Kishegyesen. Következnek a részletek. Ma is rekkenő a hőség Vajdaságban, a délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet elérte a 34 fokot. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hőségriasztást tart érvényben. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra. A tartós kánikula miatt a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye is jelentősen megnőtt, ezért a hatóságok a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek. Rekord közeli hőhullám sújtja Európát. Több országban 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon a napokban tetőzik a kánikula, ezért országszerte harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A hatóságok ivóvízzel és klimatizált helyiségek megnyitásával segítik a lakosságot. Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, valamint Spanyolország egyes részein is hőségriasztás van érvényben. A turistákat fokozott óvatosságra kérik. Már 589-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában, miközben a sérültek száma meghaladja a 3000-et, a legfrissebb hivatalos adatok szerint. Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Venezuela északi és középső térségeit, alig 39 másodperc különbséggel. A természeti katasztrófa kiterjedt károkat okozott az ország több régiójában is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
5: Carlos Alvarado egészségügyi miniszter közlése szerint a kórházak túlterheltek, és több száz sérültet már életjelek nélkül szállítottak be. Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkban való beérkezésük közben elhunytak, mondta Alvarado. A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk, tette hozzá. A rengések különösen súlyosan érintették a Karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államot, valamint a fővárost, Caracas térségét is. A fővárosban több épület összeomlott, utcák és járdák repedtek meg, és több városrészben teljes áramszünet és mobilhálózati kimaradás alakult ki. A nemzetközi repülőtér is károkat szenvedett, emiatt a légi kikötő működését átmenetileg felfüggesztették. A kormány szükségállapotot hirdetett, miközben nemzetközi mentőcsapatok mozgósítása is megkezdődött. Több ország, köztük Németország, Svájc, Franciaország, Spanyolország és Mexikó is jelezte, hogy szakértői és mentő alakulatokat küld a térségbe a túlélők felkutatására és az ellátás támogatására. Több nem hivatalos weboldal is megjelent, ahol a családok eltűnt szeretteik fényképeit teszik közzé. Egy önkéntes dolgozó elmondása szerint a lakosok a hozzátartozóikat nem csak online, hanem az utcákon is aktívan keresik. Az Egyesült Államok 150 millió dollárnyi segélyt jelentett be, az amerikai hadsereg pedig közölte, hogy a déli parancsnokság rendelkezésre álló erőit a térségbe vezényli. Az UNICEF figyelmeztetett arra, hogy több ezer gyermek van veszélyben, és sok család számára sürgős humanitárius segítségre van szükség. Ivica Dačić, szerb miniszterelnök helyettes és belügyminiszter is részvétét fejezte ki Venezuela vezetésének és polgárainak az országot sújtó természeti katasztrófa miatt. Továbbá azt is közölte, hogy a venezuelai hatóságokkal már folyamatban van az egyeztetés a segítségnyújtásról Szerbia részéről is.
4: Több baktériumot is találtak a csantavéri vízben, írja a Magyar Szó. A lap értesülései szerint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet rendszeresen vizsgálja a csantavéri ivóvizet. Június 17-én 5 helyről vettek mintát. A csantavéri víztoronynál lévő egyik csapnál vett mintában streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A többi mintában nem találtak hasonló szennyeződést. A következő mintavételre ma került sor, ennek eredményeit június 30-án kapják készhez az illetékesek. Vizsgálják a tiszai halpusztulás okát Zentán, olvasható Zenta község Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a község környezetvédelmi felügyelősége a Tiszán észlelt halpusztulás miatt haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Bejelentést tettek az illetékes tartományi környezetvédelmi felügyelőségnél, valamint a tartományi vízügyi felügyelőségnél. A helyzet mielőbbi tisztázása és a kiváltó okok feltárása érdekében a hatóságok bevonták a Nagy Kikindai közegészség ügyi intézetet is. A szakemberek a Tisza vizéből ma délelőtt vettek mintát. A további intézkedésekről és a vizsgálatok eredményeiről Zenta község Facebook oldalán adnak tájékoztatást. A benzin drágult, a dízel ára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak 15 órától már érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Elkezdődött a kishegyesi Dombos Fest, amely híres világ és népzenei sokszínűségéről, családias hangulatáról, valamint arról, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat a Lőszfal varázslatos környezetében. Az esemény első napján a felvidéki Szarka Tamás, az erdélyi Koszika és a Hot Shots formáció lépett színpadra, valamint Kovács A. Máté a cigány karavánnal. Halász Zoltán riportja.
0: A fesztivál hangulata mindenki számára széleskörű kínálatot nyújt, akik nyitottak a világ és népzenei különlegességek felé, mondják a visszatérő vendégek. Szorcsik András.
3: Maga a millió egy olyan, és olyan a helyszín, hogy itt nyugodtan szabadja lehet engedni a gyerekeket, tehát nem félünk semmitől, itt a fal behatárolja a lehetőségeiket, és ezt remekül kihasználják, hát a szülők meg találnak valami más elfoglaltságot maguknak.
0: A fesztivált a Magyar Alternatív Fórum nyitotta meg. Az egyesület elnöke, Gyulai Zsolt beszédében úgy fogalmazott, hogy a Dombosfest vajdaság egyik ritka értéke. Kiemelte, hogy az ehhez hasonló civil kezdeményezések egyre ritkábbak, és évről évre nehezebb fennmaradniuk.
6: Mint minden fesztivál, a fesztiválok szabadok. Nekem a szabadság az egyik legfontosabb, a függetlenség, és hát a kulturális függetlenség. Tehát egy olyan milliót tudott itt Kishegyesen, igazából a Dombos Fesztivál, a Dombos Fest kialakítani, ami a szabadságnak, a kulturális szabadságnak egy nagyon fontos mérföldköve szerintem. És hát maga a szabadság és a függetlenség az egyesületünknek is nagyon-nagyon fontos.
0: A fesztivál alapítója, Horváth László elmondta, büszke arra, hogy Kishegyesen létrejött egy olyan kulturális kezdeményezés, amely találkozási pontot teremt a művészetek kedvelőinek, miközben a családok számára is kikapcsolódást kínál.
7: Egy civil kezdeményezésről beszélünk. A helyiek a Milosevic rendszer után úgy döntöttek, hogy valamit tenni akarnak a közösségért, és ezt a tenni akarást a művészeti sokszínűség által szeretnék, vagy tudják bemutatni, legyen az irodalom, népzene, vagy világzene, és hát azért az ex-jugoszláv vagy a magyar piacnak sok-sok ikonikus fellépője eljött ide az elmúlt 25 évben, tehát be lehetett bizonyítani, hogy Kishegyes is tud igazából egy európai környezetet létrehozni, ahol jó lenni.
0: Az alapító hozzátette, a fesztivál hangulatát az úgynevezett löszvarás teszi igazán különlegessé. A fényfestészet a löszfalra vetített látványelemekkel varázsol egyedi atmoszférát a helyszínen. A Dombos Fest vasárnapig tart. A fesztivál programjáról az esemény közösségi médiás felületein és a rendezvény honlapján is tájékozódhatnak.
4: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nagy koncerttel zárult az Újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad 30 éves jubileumi ünnepség sorozata, és jól kezdtek Mackovics Martinék az evezős világkupán Svájcban. Jönnek a részletek. Hamarosan választások lesznek Szerbiában, jelentette ki a szerb elnök csütörtök este. Alekszandar Vučić elmondta, a választások rendkívül nehezek lesznek, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások kedvezőbb eredményeket mutatnak a szerb haladó párt számára, mint korábban. Vučić csütörtök este Indián találkozott azokkal a polgárokkal, akik gyalog indultak Belgrádba, hogy részt vegyenek a szombaton a parlament épülete előtt megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű Szent Vítus napi rendezvényen. Ezen az összejövetelen azt is bejelentik, milyen néven indul az SHP köré szerveződő lista a választásokon. Mindig lesznek kihívások, de a nyár folyamán nem számítunk olyan eseményekre, amelyek nem kívánt következményekkel járnának, mondta Milos Vučević a szerbiai RTV műsorában. A szerb haladó párt elnöke hozzátette, bízik abban, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár. Véleménye szerint ősszel kulcsfontosságú döntések várhatók a parlamenti és az elnökválasztás kiírásáról. Beszélt a szerb-montenegrói kapcsolatokról is. Mint mondta, Szerbia tiszteletben tartja Montenegrót, függetlenségét, ugyanakkor továbbra sem ért egyet Podgorica Koszovóval kapcsolatos álláspontjával, és felelősséget érez a határon túli szerbek iránt. A Vidovdán előtti nagygyűlést nem pusztán pártrendezvénynek nevezte, hanem olyan nemzeti összejövetelnek, ahol ismertetik a kormánypárt következő parlamenti választásokra szánt politikai programját és választási listáját. Vučević hangsúlyozta továbbá, hogy csökkenteni kell a társadalmi megosztottságot, és meg kell őrizni az ország stabilitását a közelgő választások előtt.
8: Mindenképpen lesznek kihívások, nem csak országunk vagy a régiók számára, hanem az egész emberiség és az európai kontinens számára is. Ugyanakkor hiszem, hogy Szerbia ezekben a forró nyári napokban, júniusban, júliusban és augusztusban egy stabilabb időszak felé halad, és bízom abban is, hogy nem ismétlődik meg a 2025-ös nyár, amikor erőszakos jelenetek, szinte testvérháborús jellegű összecsapások voltak, forradalmi próbálkozások. A közelgő őszi választási folyamathoz közeledve olyan helyzetet kell kialakítanunk, amelyben normális kapcsolatok vannak, és mindenek előtt lehetőség arra, hogy különböző vélemények is elhangozzanak, valamint tisztességes, komoly és minőségi politikai verseny alakuljon ki a politikai eszmék és programok között.
4: Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az euró bevezetésének támogatottsága. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Kyriakos Pierakakis az Eurogroup elnökével folytatott egyeztetése után. Magyar Péter szerint ez a legmagasabb arány a nem eurózónás uniós tagállamok között. Hozzátette, a kormány célja, hogy Magyarország 2030 körül teljesítse a csatlakozás feltételeit, ugyanakkor jelenleg ezeknek nem felel meg az ország. Nagy koncerttel zárult csütörtökön az Újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad 30 éves jubileumi ünnepség sorozata. Az esemény az Újvidéki Színházban zajlott, ahol az élőzene mellett a fellépő 46 gyermek és fiatal, valamint a pótszékekkel bővített teltházas nézőtér is önmagáért beszélt. Paracki László és Balogh Sára riportja.
8: A színpadon a Diák Színpad tagjai lendületes, érzékeny és szórakoztató jelenetekkel mutatták meg tehetségüket. Zavarkó Zoé Vivien 7 éve aktív tagja a Diák Színjátszó közösségnek.
9: Ez az egész úgy kezdődött, hogy a Zia beírta a csoportunkba, hogy mik a kedvenc Disney dalaink. És ugye mindenkinek ez érdekes volt, és bombázták a csoportot, hogy mi a kedvenc. És ezekből a Zia kiválasztotta az ő kedvenceit, és ezt ma elő fogjuk adni, és mindenki énekelni fog valamit, vagy csoportba fogjuk énekelni.
8: A produkció különlegességét az élőzenei kíséret adta, amely még közelebb hozta a nézőkhöz az előadás hangulatát és érzelmi világát. Dukovics Lázár.
10: Először is választottuk a dalokat, és tanultunk egyenként, és vettük át a zongorával, és amikor minden begyakoroltunk egyenként, akkor összeraktuk az egész előadást. A legérdekesebb része, amikor együtt éneklünk egy dalt, és akkor meg kell tanulni, hogy ki mikor jön be melyik részbe.
8: A nagy koncert ismét bebizonyította, hogy a Színes Szilánkok diák színpad nem csak előadásokat hoz létre, hanem élményeket, amelyek összekötik a generációkat, és maradandó emlékeket hagynak a közönségben. Figura Terézia, az Újvidéki Színes Szilánkok diák színpad vezetője.
11: Van három kategória. Vannak azok, akik nagyon jól énekelnek, akkor vannak azok, akik jól énekelnek, de bizonytalanok, és ettől olyan lámpalázasok, és nem bíznak magukban, hogy ott meg kellett nyitni dolgokat, és vannak azok a gyerekek, akiknek nem igazán van hallásuk, se ritmus érzékük, de megtaláltuk a módját, hogy őket is bevonjuk a csapatba, és hogy valahogy ők is kiragyogjanak ebből az egészből. Nagyon fontos, hogy senki ne érezze úgy, hogy nem kapott elég nagy feladatot. Tehát mindenkinek ebben meg kell találni azt a pillanatot, amikor ő is csillaghat egy keveset. És ez talán a diák színpadnak a lényege, és ez volt a lényege ennek a koncertnek is.
8: A Színes Szilánkok diák színpad nemrég ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ma is fontos küldetésüknek tekintik a fiatalok művészeti nevelését, önkifejezésének támogatását és a közösség építését.
4: Közel 80 gyermek vesz részt az idei nyári sportiskolában Magyarkanizsán. A program a Községi Sportszövetség és a Sport Mindenkinek Egyesület szervezésében valósul meg. Korom Sarolta járt a helyszínen.
12: Futás, ügyességi játékok, csapatfeladatok és rengeteg mozgás tette emlékezetessé a nyári sportiskola napjait a hét folyamán. A gyerekek nem csak új sportágakkal ismerkedtek meg, hanem új barátokat is szereztek, miközben játékos formában fejlesztették ügyességüket, kitartásukat és együttműködési készségüket. A jókedvből és a lelkesedésből egyetlen pillanatban sem volt hiány. Ozsvár Rebeka.
13: Edzettünk, spárgáztunk, néhány szó vizeskedtünk, sok feladatot teljesítettünk.
12: Ivkovics Luca.
14: Kézilabda, box, judo, karadé.
15: Neked melyik tetszett a legjobban?
14: Kézi.
12: Az ötnapos program során a fiatalok több mint 10 a Községi Sportszövetséghez tartozó sportegyesület tevékenységével ismerkedhetnek meg, és számos sportágat kipróbálhatnak. Vukovics Igor, a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség titkára.
16: Ez fontos számunkra és az önkormányzat számára, természetesen a gyerekek, már is, hogy évről évre ezt megismételjük, hogy az újabb generációk, a fiatalabb gyerekek is megismerkedjenek az egészséges életmóddal, illetve megismerjék a lehetőség, sportolási lehetőségeket a községünkben.
12: A hét végére sok gyermek nem csak új élményekkel, hanem egy kedvenc sportággal is gazdagabban térhet haza.
2: Sport.
4: Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság végső csoportmérkőzései. Az E csoportban meglepetésre Ekvádor 2-1-re legyőzte Németországot, amely ennek ellenére csoportelsőként jutott tovább. A párhuzamos meccsen a papírforma érvényesült, Elefántcsontpart Sima 2-0-ás győzelmet arakott Curaçao ellen, biztosítva a továbbjutását. Az F csoportban Japán és Svédország nem bírt egymással, 1-1-es döntetlen született. A hollandok pedig 3-1-re magabiztosan verték Tunéziát és csoport elsőként végeztek. Japán csoport másodikként fejezett. A D csoportban az Egyesült Államok 3-2-re kikapott a tornától már korábban búcsúzó Törökországtól egy végletekig kiélezett meccsen. Paraguay és Ausztrália viszont unalmas, gól nélküli döntetlent játszott egymással. Ma este is érdekes VB meccsek várják a labdarúgás szerelmeseit 21 órától Norvégia Franciaországgal, míg Szenegál Irakkal mérkőzik meg az I csoportban. A futballprogram azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az éjszaka folyamán már egy másik csoportban a labdarúgó világbajnokság csoportküzdelmei folytatódnak. Hajnali 2-kor a H csoportban Uruguay Spanyolországgal, míg a zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábiával találkozik. Hajnali 5-től a G csoportban Új-Zéland Belgium ellen lép pályára, ezzel egy időben pedig Egyiptom Iránnal méri össze erejét. És sikeresen kezdte szereplését a szerb válogatott a svájci Luzernben zajló evezős világkupa harmadik fordulóján. Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov a két pár evezősök előfutamában a második helyen végzett, ezzel közvetlenül bejutott az elődöntőbe. A szerb egység a 25 induló hajó közül az 5. legjobb időt ért el, megerősítve helyét a világ élmezőnyében. A harmadik egyben utolsó 2026-os evezős világkupa június 26-tól 28-áig tart a svájci Luzernben a legendás Rossi pályán. A rangos eseményen 42 nemzet több mint 650 sportolója vesz részt, a versenysorozat pedig közvetlen felkészülés nyújt az idei evezős világbajnokságra. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 34 fokot mérnek. Szombaton és vasárnap 36 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok körül alakul. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Maráci Barabás Mónika érkezik friss hírekkel.
2: Ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-el.

0: a cipvideket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.

0: föld.
1: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: A 70-es,
7: a 70-es,
8: a 70-es,
9: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a pannonrtv.com-ra. Reklám következik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: Görögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro kavalkád.
0: A 107,1-en.
1: A retróból sosem elég. 107,1. SMR.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Hangi egy koktél. Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
3: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, ez itt a Hangi egy koktél. A műsor szerkesztője Tomislav Jakovjevics, a mikrofonnál Kartali Ritát hallják. Tartsanak velünk! Bárhová is hajózik Olaszországból Spanyolországon át Portugáliába, a földközi tenger hangja követi. Hallani fogja az elkerülhetetlen hangokat. A ma esti műsorban spanyol zenét hallgatunk. A 60-as, 70-es, 80-as évek spanyol zenéje a Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: folyadék.
1: Alhambra.
2: Flamenco.
1: Granada.
2: El Clásico.
3: Wonderful goal from Karim Benzema.
1: Spanyolország.
2: Természetesen Spanyolországról beszélünk.
1: Mi mást is keverhetnénk a koktélunkba, ha nem spanyol zenét.
2: Mondj egy koktél.

0: Hangjegy koktél.
1: A legjobbak találkozó helye.
0: Legendás dallamok.
1: Régi kedves ismerősök.
0: 107,1 MHz-en.

0: Ronnie Benis, flamenco gitáros, aki elvarázsolta a zenei színpad megfelelőjét hangszeres gitárdarabokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a ritmusok és a dallamok szavak nélküli történetet alkossanak. Mindezt a minőségi flamenco romantikájával és misztériumával.
1: A zenei színpad mesterét hallgatjuk a Szabadkai Magyar Rádió Hangjegy koktéljában.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Forró slágerek, friss infók, ez itt a nyár ritmusa.
4: SMR 107,1 MHz.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy
0: Jugoszlávia. Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: kiváló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiu slágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exiu slágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri,
0: esti koktél,
1: éjszakai babjoknak,
0: üdítő zenei turmix,
1: esti koktél
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.
1: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Mellékhatások nélkül.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.